0: Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A 10 zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert. Viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáskulcs lógott a nyakunkban. És egy fadarab volt a kardunk. Labdával dobáltuk egymást. És mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbbel is jól laktunk.
1: Vagy már nekem is ettől egy cseh.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remegtünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Nagyon jó a Veszprém, egészen a Veszprém rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van vele.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megjelent a Sertéspest is Vármegyénkben. Versenyt hirdet a Nyíregyházi Egyetem, és hamarosan kezdődik a 97. ünnepi könyvhét. Kovács Rátai Andrea vagyok. Az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban. Az országos főállatorvos a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben. A hatóság a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására kéri. Az ASP a házi és vadon élő sertések súlyos vírusos betegsége. Az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor nem gyógyítható, és nem létezik ellene vakcina. Így a betegség jelenléte jelentős gazdasági károkat okozhat a sertéságazat számára. A Nébik nyomatékosan kéri a sertéstartókat, kiemelten a fertőzött területen, hogy továbbra is különös figyelmet fordítsanak a járványvédelmi előírások betartására. Örkény után szabadon egyperces gondolatok, pénz a jövőben. Generációk, technológia és tudatosság. Ezzel a címmel hirdetett pénzügyi versenyt a Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézete. Közölte az intézmény. A harmadik alkalommal meghirdetett pénzügyi témájú verseny célja a pénzügyi tudatosság fejlesztése a fiatalok körében. A videós pályázati anyagot június 7-éig várják. Bővebb információ az enye.hu oldalon. Jövő héten kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok Nyíregyházán. A szervező Móricz Zsigmond könyvtár színes programokkal készül. Tomaszowski Anita igazgató rádiónknak elmondta, június 10-én tartják a megnyitót.
2: Hály János József Attila díjas magyar író, drámaíró, költő lesz a vendégünk, és ő fogja megnyitni a ünnepi könyvhetet. Rengeteg könyvet írt, nem feltétlenül mindegyik egy könnyű olvasmány, de Hály János előadás módját nagyon-nagyon szeretjük, magával ragadó, és az irodalomról, a magyar irodalomról fantasztikus előadásokat tud tartani. Ezt követi majd a Dongó együttes.
1: Ma egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. A szél élénk lehet. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből helyenként eső, zápor kialakulhat. Térségünkben előfordulhatnak élénk széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb 23-28 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

A te zenéd, a te rádiód, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: Most is a Best FM-et hallgatod.
2: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 5-e péntek, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Megjelent a Sertéspest is vármegyénkben. Egyre több a pollen a levegőben, és sikeres pályaorientációs nap a Móriczban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban. Az országos főállatorvos a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben. A hatóság a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására kéri. Az ASP a házi és vadon élő sertések súlyos vírusos betegsége. Az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor nem gyógyítható, és nem létezik ellene vakcina. Így a betegség jelenléte jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazat számára. A NÉBIH nyomatékosan kéri a sertéstartókat, kiemelten a fertőzött területen, hogy továbbra is különös figyelmet fordítsanak a járványvédelmi előírások betartására. Kiemelten fontos a telepek zártan tartása, az idegen személyek és járművek belépésének korlátozása. A fertőtlenítési előírások maradéktalan végrehajtása szintén elengedhetetlen, valamint annak megakadályozása, hogy a házi sertések bármilyen módon érintkezésbe kerüljenek vaddisznókkal. A NÉBIH kéri az állattartókat, hogy amennyiben a sertésállományban hirtelen lázas megbetegedést, elhullást vagy vérzéses tüneteket észlelnek, értesítsék az állatorvosukat. Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. A pázsitfűfélék, fenyőfélék és csalánfélék is okozhatnak most tüneteket az arra érzékenyeknél. Csajbók Valéria nyíregyházi tüdőgyógyász allergológus főorvos ad a hallgatóknak néhány tanácsot, amit az allergiásoknak érdemes megfogadni a tüneteik mérséklésére.
2: Az a lényeg, hogy ne vigyük be magunkkal estére az ágyunkba a pollent. Például a hajunkon, a szakálunkon, a bajuszunkon. Ezt szoktam is mondani, hogy ha megtehetjük, minden este mossunk hajat, mossuk le a szakál bajusz kifejezetten. Öblítsük ki az orrüregeket, ne terítsük ki a ruhát, ne terítsük ki az ágyneműt a szabadba, mert arra egész nap rárakódik a pollen, ezt bevisszük este a hálószobába, és folyamatosan ontja felénk a pollent. Szoktuk mondani a betegeknek, hogy a legpuritánabb legyen a hálószobája, ne tartalmazzon állati tollat tartalmazó ágyneműt, legyen antiallergén az ágyneműje, a húzata, ne legyen suba, ne legyen szőttes, ne legyen szárazvirág, sőt, ne legyen élővirág sem, mert az meg penészgombát termelhet, tehát minimál allergén terhelés legyen egy hálószobában.
1: A mesterséges intelligencia az oktatás szolgálatában. Zsigó Zsolt AI nagykövet tartott előadást a Nyíregyházi SC Bencs László szakképzőiskola tantestülete számára, közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A résztvevők betekintést nyerhettek a mesterséges intelligencia világába, megismerhették az AI alapú eszközök gyakorlati alkalmazását, valamint azt, hogyan támogathatják ezek a technológiák a pedagógusok mindennapi munkáját és a tanulók fejlődését. A program lehetőséget adott arra is, hogy közösen gondolkodjanak az oktatás jövőjéről, a digitális kompetenciák fejlesztéséről, valamint az innovatív tanítási módszerek szerepéről. Nemzetközi kapcsolatokat építettek a magyar diákok. Az Erasmus Plus akkreditáció a köznevelési szektorban program keretében a nyíregyházi Bem József általános iskola diákjai és pedagógusai tavasszal nemzetközi mobilitási programokon vettek részt Csehországban és Magyarországon, közölte az iskola. Idén április végén 10 magyar tanuló és 2 pedagógus utazott Csehországba, ahol szakmai és kulturális programokon vettek részt. Május közepén pedig a Cseh Partneriskola 10 tanulója és 3 pedagógusa érkezett Nyíregyházára. A hét során a résztvevők a Digitális Tudásközpontban robotikai és 3D nyomtatási foglalkozásokon vettek részt. Ellátogattak a Nyíregyházi Állatparkba, valamint természetismereti és fenntarthatósági programokon dolgoztak együtt, vegyes csoportokban. A Honvédelmi Élményközpontban VR-szimulátorokat és drónreptetést próbálhattak ki. Az utolsó napon pedig népdalokat tanultak, sportfoglalkozásokon és kreatív workshopokon vettek részt. A mobilitási program jelentősen hozzájárult a tanulók nyelvi, digitális és szociális kompetenciáinak fejlődéséhez, miközben erősítette az európai identitást, az együttműködési készségeket és a nemzetközi barátságokat. Pályaorientációs napot tartottak a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskolában. A cél az volt, hogy a tanulók minél szélesebb körű ismereteket szerezzenek a továbbtanulási lehetőségekről, valamint a különböző szakmák és hivatások világáról. Az idei rendezvényen az iskola tanulói mellett a tagintézmények diákjai is részt vettek, tudatta közleményében az iskola. A résztvevők interaktív bemutatók, szakmai ismertetők és gyakorlati foglalkozások segítségével nyerhettek betekintést a különböző pályák sajátosságaiba. A tanulók kipróbálhatták a kiállított eszközöket, felszereléseket, miközben első kézből kaphattak információkat a meghívott szakemberektől. Jövő héten kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok Nyíregyházán. A szervező Móricz Zsigmond könyvtár színes programokkal készül. Tomaszowski Anita igazgató rádiónknak elmondta, június 10-én tartják a megnyitót.
3: Már június 10-én elindul itt Nyíregyházán az ünnepi könyvhét. Délelőtt Fiala Borcsa írónővel találkozhatnak a gyerekek, a fiatalok. Ő sok gyermekkönyvet írt, de írt ifjúsági regényt és felnőtteknek szóló irodalmat, de mivel az ünnepi könyvhét, ez már 25 éve csatlakozott a gyermekkönyv napok, ezért mindenképpen meghívunk gyermekkönyv írókat is. Az ünnepi megnyitó előtt lesz egy díjátadó. A könyvtári kihívás pályázat ideje alatt meghirdettük a legaktívabb civil szervezet a könyvtárért díjat. Itt a civil szervezeteket arra kértük meg, hogy vegyenek részt 5 hónapon keresztül, és legyenek minél aktívabbak, látogassák rendezvényeinket, és most eljött az ünnepi pillanat, hogy kihirdetjük az eredményt, kik voltak a legaktívabb civil szervezetek. Ezzel szeretnénk visszaadni valamit a szervezeteknek, mert azt tapasztaljuk, hogy velük a legjobb együttműködni. Nagyon-nagyon aktívak, rengeteg kulturális eseményen részt vesznek, városi rendezvényen. Nagyon sok nyugdíjas egyesület van, kulturális egyesület, szervezet, akikkel nagyon jól tudunk együttműködni, inspirálnak minket, közösen tudunk rendezvényeket szervezni, úgyhogy ezzel a kis díjjal szeretnénk őket köszönteni ebből az alkalomból. Az ünnepi megnyitó egy nappal az országos megnyitó előtt lesz, tehát 10-én. Hály János József Attila díjas magyar író, drámaíró, költő lesz a vendégünk, és ő fogja megnyitni a ünnepi könyvhetet. Rengeteg könyvet írt, nem feltétlenül mindegyik egy könnyű olvasmány, de Hály János előadás módját nagyon-nagyon szeretjük, magával ragadó, és

0: eseményeink, többek között a mohácsi csata is.
1: Gyereknapi rajzolást rendeztek a víztorony melletti parkban. A nyíregyháza.hu azt írja, közel 300 kisdiák vett részt a programon. A rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy a gyerekek közösen alkossanak és élményekkel gazdagodjanak. Ma egy újabb hidegfront érkezik észak-nyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. A szél élénk lehet. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből helyenként eső, zápor kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb 23-28 fok között alakul.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Ez így 6 óra után néhány perccel pedig el is érkezett az idő, hogy megismerkedjünk a pénteki nappal. Június 5-e van, Fatimék ünnepelnek és a Reginádok, ma született Kenny G, amerikai jazzzenész, szaxofonista, Vince Lilla,

vagy pedig Mark Wahlberg, amerikai színész, Marky Mark. Ma van a Környezetvédelmi Világnap, az ENSZ által létrehozott jeles nap, amely a természet védelmére, a fenntartatóságra és a környezettudatos életmód fontosságára hívja fel a figyelmet. Amúgy pedig a világnapot 1972-ben hozták létre, és már a világ egyik legnagyobb környezetvédelmi kezdeményezésévé vált. 1851-ben járunk, ekkor jelent meg először a világ egyik legismertebb regénye, a mai napon a Tamás bátya kunyhója, és ma van Szent Bonifác, a sörfőzők és a szabók védőszentjének ünnepe. Elég meleg lesz ahhoz, hogy a söröcskét így péntek délutánra estére behűtjük, azt már most reggel érdemes betenni a hűtőbe, hogy mire hazaérünk, kellemes hőmérséklet legyen. A tartalmában, hogy milyen lesz az időjárás, milyen lesz a hétvége időjárás, na ezzel folytatjuk rövidesen a Best reggelt. Szép

Jó reggelt, már is itt van a hétvége várható időjárása a mai napon. Így pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli szél pedig egyre több felé északnyugatira fordul majd, amelyet élénk erős széllökések is kísérhetnek. Ma napközben 27 fokot mutathatnak majd a hőmérők. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben délen, délkeleten alakulhat ki néhol eső, zápor, ez minket annyira nem fog érinteni, általában mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel pedig ismét találkozhatunk párás körös tájakkal, majd pedig délután 26 fokot mérhetünk a hétvége első napján. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, amelyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők, vasárnap délután pedig 28 fok valószínű, de erős hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Egyre több a pollen a levegőben, sikeres pályaorientációs nap a Móriczban, és több száz alsós rajzolt a víztorony melletti parkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. A pázsit fűfélék, fenyőfélék és csalánfélék is okozhatnak most tüneteket az arra érzékenyeknél. Csajbók Valéria nyíregyházi tüdőgyógyász allergológus főorvos ad a hallgatóknak néhány tanácsot, amit az allergiásoknak érdemes megfogadni a tüneteik mérséklésére.
3: Az a lényeg, hogy ne vigyük be magunkkal estére az ágyunkba a pollent. Például a hajunkon, a szakálunkon, a bajuszunkon. Ezt szoktam is mondani, hogy ha megtehetjük, minden este mossunk hajat, mossuk le a szakál bajuszt kifejezetten. Öblítsük ki az orrüregeket, ne terítsük ki a ruhát, ne terítsük ki az ágyneműt a szabadba, mert arra egész nap rárakódik a pollen, ezt bevisszük este a hálószobába, és folyamatosan ontja felénk a pollent. Szoktuk mondani a betegeknek, hogy a legpuritánabb legyen a hálószobája, ne tartalmazzon állati tollat tartalmazó ágyneműt, legyen antiallergén az ágyneműje, a húzata, ne legyen suba, ne legyen szőttes, ne legyen szárazvirág, sőt, ne legyen élővirág sem, mert az meg penészgombát termelhet, tehát minimál allergén terhelés legyen egy hálószobában.
2: Pályaorientációs napot tartottak a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskolában. A cél az volt, hogy a tanulók minél szélesebb körű ismereteket szerezzenek a továbbtanulási lehetőségekről, valamint a különböző szakmák és hivatások világáról. Az idei rendezvényen az iskola tanulói mellett a tagintézmények diákjai is részt vettek, tudatta közleményében az iskola. A résztvevők interaktív bemutatók, szakmai ismertetők és gyakorlati foglalkozások segítségével nyerhettek betekintést a különböző pályák sajátosságaiba. A tanulók kipróbálhatták a kiállított eszközöket, felszereléseket, miközben első kézből kaphattak információkat a meghívott szakemberektől. Gyereknapi rajzolást rendeztek a víztorony melletti parkban. A nyíregyháza.hu azt írja, közel 300 kisdiák vett részt a programon. A rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy a gyerekek közösen alkossanak és élményekkel gazdagodjanak. A rajzoláshoz szükséges eszközöket a szervezők biztosították. Emellett kézműves foglalkozások és játékos programok is várták a gyerekeket. A résztvevők a szabadban alkothattak, ami külön örömet jelentett, hiszen az időjárás végül kedvezett a programnak. Ma egy újabb hidegfront érkezik észak-nyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. A szél élénk lehet. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből helyenként eső, zápor kialakulhat. Térségünkben előfordulhatnak élénk széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb 23-28 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

Péntek reggeli útinfók a Best reggelben. Az új Rákóczi utca kereszteződésénél közműfedéljavítását végzik. A Betlen Gábor utcán az iskola előtt pedig mindkét sávot érintő úthiba van jelölve bójával. Figyeljenek majd ezekre. Épül a körforgalom Nagyszállás térségében és az északi városrészen. Ugye a Vasvári Pál utcán jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A Stadion utca egy része pedig Zsák utca. Legyenek türelmesek is, hiszen torlódás várható. A Debreceni út bevezető oldalán pedig több helyen megsüllyedt közműfedél jelent akadályt, csak úgy, mint a Szent István utcán a kórház előtti busz megállónál. Mindkét helyen jelölték az akadályt bójával, és tartanak a járdafelújítási munkák még mindig a Sugár utcán, valamint a csapadékcsatorna kiépítése is. Útszűkületet jelent, sebességkorlátozás van érvényben, a főútak mentén pedig patkarendezési, árottisztítási munkák vannak, a jó időnek köszönhetően tartsanak majd kellő oldaltávolságot. Jó utat, hétvégén is balesetmentes kilométereket kíván a Best FM. And the base...

Ma délutántól már indul a hétvége, hiszen 5-e van, június 5-e, ez pedig a Best FM és a Best reggel. Fatiméket köszöntünk, és Reginádokat is, és majd nagyon fontos nap van, ma van a Környezetvédelmi Világnap, az ENSZ által létrehozott jeles nap, amely a természetvédelmére, a fenntartatóságra és a környezettudatos életmódra hívja fel a figyelmet. Érdekes, hogyha minden ember ugyanannyi fát ültetne életében, mint ahány évig jár iskolába, akkor évente több milliárd új fa kerülhetne a földre. Nem véletlen, hogy a Környezetvédelmi Világnap egyik gyakori üzenete, gondolkodj globálisan, cselekedj helyben. Erről szól, többek között erről is szól a mai napna, meg hát arról, hogy indítunk egy izgalmas hétvégét. Ezen a hétvégén is szuper programok lesznek, többek között a piacon ugye majd autóverseny, és sok minden más. Ezekről majd részletesen beszélek 9 óra után a program ajánlatokban is, ráadásul egészen strandolós hőmérsékleti adatok vannak itt. Erre a hétvégére vonatkozóan ez pedig azt jelenti, hogy ma délután Nyíregyházen 27 fok lesz, szombaton 26, vasárnap meg 28.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Élénk forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Forgalmi torlódás a ki- és bevezető utakon, a piacok és bevásárlóközpontok környékén tapasztalható. A Rákóczi új utca kereszteződésénél közműfedéljavítását végzik, a Betlen Gábor utcán az iskola előtt pedig mindkét sávot érintő úthiba van bójával jelölve, figyelmesek legyenek. Épül a körforgalom Nagyszállás térségében és az északi város részen, a Vasvári Pál utcán jelzőlámpa engedi a forgalmat, a Stadion utca egy része pedig Zsák utca, körültekintőek türelmesek legyenek. Óvatosan vezessenek, tartsák be mindenütt a sebességhatárokat. Szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mesterséges intelligencia az oktatás szolgálatában. Cseh és magyar diákok építettek nemzetközi kapcsolatokat, és véget ért a kispályás labdarúgó bajnokság. Kovács Rádai Andrea vagyok. A mesterséges intelligencia az oktatás szolgálatában. Zsigó Zsolt AI nagykövet tartott előadást a Nyíregyházi SC Bencs László szakképzőiskola tantestülete számára, közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A résztvevők betekintést nyerhettek a mesterséges intelligencia világába, megismerhették az AI alapú eszközök gyakorlati alkalmazását, valamint azt, hogyan támogathatják ezek a technológiák a pedagógusok mindennapi munkáját és a tanulók fejlődését. A program lehetőséget adott arra is, hogy közösen gondolkodjanak az oktatás jövőjéről, a digitális kompetenciák fejlesztéséről, valamint az innovatív tanítási módszerek szerepéről. Nemzetközi kapcsolatokat építettek a magyar diákok. Az Erasmus Plus akkreditáció a köznevelési szektorban program keretében a Nyíregyházi Bem József általános iskola diákjai és pedagógusai tavasszal nemzetközi mobilitási programokon vettek részt Csehországban és Magyarországon, közölte az iskola. A hét során a résztvevők a Digitális Tudásközpontban robotikai és 3D nyomtatási foglalkozásokon vettek részt. Ellátogattak a Nyíregyházi Állatparkba, valamint természetismeret és fenntarthatósági programokon dolgoztak együtt, vegyes csoportokban. A Honvédelmi Élményközpontban VR-szimulátorokat és drónreptetést próbálhattak ki. Az utolsó napon pedig népdalokat tanultak, sportfoglalkozásokon és kreatív workshopokon vettek részt. A kispályás bajnokság szuperdöntőjét rendezték a napokban Nyíregyházán. A Nyíregyházi Sportcentrum közölte, 1200 mérkőzést játszottak az együttesek a döntő előtt. A városi stadionban történt fejlesztéseknek köszönhetően műfűben is rendeztek meccseket. A bajnokságban egykori NB1-es és NB2-es játékos is pályára lépett. A 9 bajnok közül végül a Pásztor Team Tímár együttese lett a győztes, megelőzve az NB Kandalló és az NB Kandalló öregfiúk együttesét. Már lehet jelentkezni a következő szezonra is. Bár a kispályás bajnokság most véget ért, nyáron ismét megrendezik a strandfoci tornát Sóstón. Ma egy újabb hidegfront érkezik észak-nyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. A szél élénk lehet. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből helyenként eső, zápor kialakulhat. Térségünkben előfordulhatnak élénk széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb 23-28 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

Jó reggelt, itt a Best Reggeli, Simon Norbert vagyok, előttünk pedig 2026 nyarának első hivatalos hétvégéje, mert péntek van, amikor a hét már lazít a szorításán. Hogyan telik ez a péntek? Kiolvassuk ma is a horoszkópból. Nyitunk a kosokkal, ma nem a gyorsaságod lesz az előnyöd, hanem az, hogy felismered, amikor nem érdemes tovább erőltetni valamit. Egy elengedett ügy több energiát fog majd neked hagyni a nap további részében. Bikák, pénteken különösen értékeled a nyugodt, kellemes pillanatokat, egy apró kényeztetés vagy pedig kedvesség feldobhatja az egész hétvégédet. Ikrek, valaki olyan témát hozhat fel, amire egyáltalán nem számítasz. A nap legérdekesebb része valószínűleg nem a terveid szerint fog majd alakulni. Rákok, ma könnyebben nevetsz olyan dolgokon is, amelyek máskor zavarnak. A könnyedség most többet segít, mint a komolyság. Na, oroszlánok! Jó érzés lesz egy pillanatra hátralépni és megnézni, mennyi mindent megoldottál a héten. Nem kell mindig a következő célra koncentrálni. Szűzek, te pedig ma rájössz, hogy egy feladat nem igényel akkor energiát, mint hitted. Néha a legegyszerűbb megoldás a legjobb. Mérlegek, a péntek kedvez a spontán találkozásoknak és váratlan beszélgetéseknek. Egy rövid

emberek és helyzetek, egy kellemes pillanat, sokkal tovább veled maradhat, mint te azt gondolnád. A péntek üzenete pedig a következő, nem kell minden hetet tökéletesen lezárni, néha elég annyi, hogy elégedetten nézel vissza arra, amit már eddig megtettél a héten, úgyhogy jó hétvégét, ez a Best FM.

Jó reggelt, indul a nap, és egyben indul a hétvége a Best FM-mel. Itt a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Az elmúlt napokban, amikor így reggelente például megnézte a közösségi oldalát, mert nagyon sokan ezzel kezdjük a napot, tegyük a szívünkre a kezünket, akkor szinte 100%-ig biztos vagyok benne, hogy Szoboszlai Dominikkel találkozott egészen, hát mondjuk azt, hogy egyedi különleges ruházatban, mert hogy hatalmas feltűnés keltett a napokban Szoboszlai Dominik, amikor megérkezett a válogatott edzőtáborában. A Liverpool 25 éves labdarúgójának különleges ruházata valóságos mém hullámot indított el a magyar interneten, és ez így rendben is van, a humoros tartalmakkal senkinek semmi problémája. Több piaci szereplő viszont az a helyzet, hogy túl messzire ment, ezért jogi lépéseket tett a Szoboszlai Dominikot képviselő ügynökség, miután több cég is engedély nélkül kereskedelmi célokra használta fel a labdarúgó edzőtábori szettjéről készült fotókat, és ezekből generált mesterséges intelligenciával készült képeket. Szóval ők meg fogják kapni az értesítő rövidesen, ha esetleg még meg nem kapták, hogy bizony szem kellett volna. Ugyanis a humoros mémek ellen semmi kifogása nincs a menedzsmentnek, a profitorientált reklámoknál viszont már meghúzták a vonalat, úgyhogy ezt tartsuk majd szem előtt. További hírek mindjárt Andreával, pontban félkor, és én is kíváncsi vagyok az önök híreire. Legyünk interaktívak, használják például a Facebook oldalt, mi is ott vagyunk, bestfmnyiregyháza.hu.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megjelent a Sertéspest is vármegyénkben. Versenyt hirdet a Nyíregyházi Egyetem, és hamarosan kezdődik a 97. ünnepi könyvhét. Kovács Rátai Andrea vagyok. Az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban. Az országos főállatorvos a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben. A hatóság a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására kéri. Az ASP a házi és vadon élő sertések súlyos vírusos betegsége. Az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor nem gyógyítható, és nem létezik ellene vakcina. Így a betegség jelenléte jelentős gazdasági károkat okozhat a sertéságazat számára. A Nébik nyomatékosan kéri a sertéstartókat, kiemelten a fertőzött területen, hogy továbbra is különös figyelmet fordítsanak a járványvédelmi előírások betartására. Örkény után szabadon egyperces gondolatok, pénz a jövőben. Generációk, technológia és tudatosság. Ezzel a címmel hirdetett pénzügyi versenyt a Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézete. Közölte az intézmény. A harmadik alkalommal meghirdetett pénzügyi témájú verseny célja a pénzügyi tudatosság fejlesztése a fiatalok körében. A videós pályázati anyagot június 7-éig várják. Bővebb információ az enye.hu oldalon. Jövő héten kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok Nyíregyházán. A szervező Móri Zsigmond könyvtár színes programokkal készül. Tomaszowski Anita igazgató rádiónknak elmondta, június 10-én tartják a megnyitót.
3: Hály János József Attila díjas magyar író, drámaíró, költő lesz a vendégünk, és ő fogja megnyitni a ünnepi könyvhetet. Rengeteg könyvet írt, nem feltétlenül mindegyik egy könnyű olvasmány, de Hály János előadás módját nagyon-nagyon szeretjük, magával ragadó, és az irodalomról, a magyar irodalomról fantasztikus előadásokat tud tartani. Ezt követi majd a Dongó együttes.
2: Ma egy újabb hidegfront érkezik észak-nyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. A szél élénk lehet. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből helyenként esőzápor kialakulhat. Térségünkben előfordulhatnak élénk széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb 23-28 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a leg-

Jó reggelt, itt a péntek, jön a hétvége, egyeztessük óráinkat, 7 perccel járunk fél 8 után, és hétvégén pedig jön a hétvégi nagy bevásárlás. Na meg a sorban állás majd a kasszáknál, amit annyira nem szeretünk, 100 emberből 99 biztos azt mondja, hogy nem ott szeretne várakozni, és éppen ezért lehet érdekes a következő hír. Kísérleti jelleggel új fizetési megoldás vezet be 3 magyarországi üzletében egy üzletlánc. A lényege pedig az, hogy már bevásárlás közben beolvashatjuk a terméket a telefonnal, és a végén pedig sorban állás nélkül gyorsan lehet fizetni. Tegnap óta új önkiszolgáló fizetési rendszert vezetett be, ugyanis 3 Pest megyei üzletében a Lidl. Ez a Scan & Go funkció, amelynek a lényege, hogy a vásárlók már a boltok polcai között járva saját okostelefonjukkal beolvashatják a megvásárolni kívánt termék vonalkódját. Az áruk így azonnal bekerülnek egy virtuális kosárba, a termékeket pedig akár saját táskánkba is tehetjük egyből. A bevásárlás végén pedig nem kell sorban állni a hagyományos kasszáknál, a termékeket a kasszaszalagra sem kell már kirakni. Elegendő az önkiszolgáló pénztároknál beolvasni az alkalmazásban generált QR kódot, majd pedig kifizetni a számlát. Ilyen gyorsan megy. Az applikáció pedig vásárlás közben mutatja a kosár aktuális értékét, bejelentkezni pedig egy QR kóddal, vagy pedig GPS meghatározásával lehet. Az ötletben pedig szerintem az a szenzációs, hogy nem kell 2-3-szor ugyanazt a terméket mozgatni lényegében, hiszen már, hogyha egyszer a kezünkben van, amikor kiválasztottuk a polcról, akár ki is fizethetjük lényegében, miért kellene kosárba tenni, kosárból kivenni, szalagra feltenni, visszarakni. Ezzel rengeteg időt lehet spórolni, hát meglátjuk majd, hogy a jövőben találkozunk-e több ilyen megoldással. James Morrison pedig már készül Nelly Furtadóval itt a Best Reggelben.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Élénk forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Forgalmi torlódás a ki- és bevezető utakon, a piacok és bevásárlóközpontok környékén tapasztalható. A Rákóczi új utca kereszteződésénél közműfedéljavítását végzik, a Betlen Gábor utcán az iskola előtt pedig mindkét sávot érintő úthiba van bójával jelölve, figyelmesek legyenek. Épül a körforgalom Nagy Szállás térségében és az északi város részen, a Vasvári Pál utcán jelzőlámpa engedi a forgalmat, a Stadion utca egy része pedig Zsák utca, körültekintőek türelmesek legyenek. Óvatosan vezessenek, tartsák be mindenütt a sebességhatárokat. Szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi!

hallgatjuk. Leszek a bal, ami felrász téged, leszek a perc, mit át kell élned, számíthatsz rá. A legújabb.

Hírek előtt pedig még néhány szó a várható időjárásról. Csak jön a hétvégét, nem mindegy, hogy hogyan tudunk tervezni. Emlékszik még 1921-ben Jászberényben, amikor ott volt, milyen meleg volt? 37,2 fok. Hát ez volt 1921-ben, én is emlékszem rá. Viszont ma már azért jóval konszolidáltabb hőfokok várhatóak, vagy ma még 25-26 fok helyek közel. Ez a csúcs, ami lesz ma, és ez igaz majd holnapra is. Vasárnap viszont úgy néz ki, hogy strandosabb idő lesz, már megközelítjük a 30 fokot, viszont mindegyik napon, mind a három napon, tehát ma is, és a hétvége két napján is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Mit vegyünk fel, amennyiben még nem indult el? Hát akkor van, ami nyárias ruhát, egy a lényeg, vigyen hozzá egy eserjőt, na meghallgassa a Best Reggelt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannónia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempus közalapítvány által kezelt program keretében.
2: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak.
3: Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
2: Kineszil számítástechnika. Technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266.
3: www.kineszil.hu.
2: Kineszil.hu.
4: A fuga miatt még ne váljatok el. Egy fürdőszoba felújítás még nem válók. Mielőtt összevesztek a bézs meg a tört fehér fugán, gyertek a Csempe és Kertáruházba. Csempék, falpanelek, inspiráló ötletek és 3D látványterv, hogy előre lásd, mi fog jól kinézni. Csempe és Kert, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Mi a fürdőszobát tervezzük, nem a békülést. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Egyre több a pollen a levegőben, sikeres pályaorientációs nap a Móriczban, és több száz alsós rajzolt a víztorony melletti parkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. A pázsit fűfélék, fenyőfélék és csalánfélék is okozhatnak most tüneteket az arra érzékenyeknél. Csajbók Valéria nyíregyházi tüdőgyógyász allergológus főorvos ad a hallgatóknak néhány tanácsot, amit az allergiásoknak érdemes megfogadni a tüneteik mérséklésére.
6: Az a lényeg, hogy ne vigyük be magunkkal estére az ágyunkba a pollent. Például a hajunkon, a szakálunkon, a bajuszunkon. Ezt szoktam is mondani, hogy ha megtehetjük, minden este mossunk hajat, mossuk le a szakál bajuszt kifejezetten. Öblítsük ki az orrüregeket, ne terítsük ki a ruhát, ne terítsük ki az ágyneműt a szabadba, mert arra egész nap rárakódik a pollen, ezt bevisszük este a hálószobába, és folyamatosan ontja felénk a pollent. Szoktuk mondani a betegeknek, hogy a legpuritánabb legyen a hálószobája, ne tartalmazzon állati tollat tartalmazó ágyneműt, legyen antiallergén az ágyneműje a húzata, ne legyen suba, ne legyen szőttes, ne legyen szárazvirág, sőt, ne legyen élővirág sem, mert az meg penészgombát termelhet, tehát minimál allergén terhelés legyen egy hálószobában.
5: Pályaorientációs napot tartottak a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskolában. A cél az volt, hogy a tanulók minél szélesebb körű ismereteket szerezzenek a továbbtanulási lehetőségekről, valamint a különböző szakmák és hivatások világáról. Az idei rendezvényen az iskola tanulói mellett a tagintézmények diákjai is részt vettek, tudatta közleményében az iskola. A résztvevők interaktív bemutatók, szakmai ismertetők és gyakorlati foglalkozások segítségével nyerhettek betekintést a különböző pályák sajátosságaiba. A tanulók kipróbálhatták a kiállított eszközöket, felszereléseket, miközben első kézből kaphattak információkat a meghívott szakemberektől. Gyereknapi rajzolást rendeztek a víztorony melletti parkban. A nyíregyháza.hu azt írja, közel 300 kisdiák vett részt a programon. A rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy a gyerekek közösen alkossanak és élményekkel gazdagodjanak. A rajzoláshoz szükséges eszközöket a szervezők biztosították. Emellett kézműves foglalkozások és játékos programok is várták a gyerekeket. A résztvevők a szabadban alkothattak, ami külön örömet jelentett, hiszen az időjárás végül kedvezett a programnak. Ma egy újabb hidegfront érkezik észak-nyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. A szél élénk lehet. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből helyenként eső, zápor kialakulhat. Térségünkben előfordulhatnak élénk széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb 23-28 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra

Megkezdődött a parlagfűszezon, így 2026 nyarának kezdetén, és akkor mindig felmerül a kérdés, hogy olyan figyelik ezt, most tényleg mennek, és akkor ellenőrzik. Hát az a helyzet, hogy igen. Ha valakinek a kertjében, vagy pedig a földjén nem tesz eleget a kötelezettségnek, akár 5 millió forintig is büntethető, 100 000 életét keseríti meg a pollenjével a parlagfű, ráadásul komoly gondokat okoz a mezőgazdaságban is, és hogyha nézzük a tavalyi számokat,

lépések térképes felületen történnek, majd pedig automatikusan továbbításra kerülnek az illetékes hatóságokhoz, belterületen a jegyzőhöz, külterületen pedig az ingatlanügyi hatósághoz. Tehát igenis nézik, ráadásul mi is tehetünk bejelentéseket. Az a legegyszerűbb, hogyha a parlagfű van a kertünkben, vagy pedig az ingatlanunk környékén, akkor vágjuk le. Ennyire egyszerű, pontosabban húzzuk ki gyökerestől együtt, ez a legjobb megoldás rá. A péntek reggelhez pedig a legjobb megoldás még mindig a best reggel. Beröffentjük együtt a hétvégét. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok.

0: Nekünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
5: A munka is könnyebben megy veletek.
6: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a

0: ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy vele.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Érkezik a reggel hírre, szerintem fontos, bizonyára ön is sokat vásárol online különböző webshopokból, és könnyebb dolga lesz most már az online vásárlóknak, hogyha meggondolják magukat, ugyanis jön egy újítás, ez nem más, mint az elállási gomba webshopokban. Két hét múlva lép hatályba az a fontos szabály, ami előírja a webáruházaknak, hogy a fogyasztók néhány kattintással online is elállhassanak a szerződéstől. Az egyértelmű, hogy az online vásárlástól eddig is el lehetett állni 14 napon belül, ám a gyakorlat az más volt, sokszor nehézkesen működött, a vásárlók hosszú ügyintézéssel és bonyolult folyamatokkal találkoztak, mire nagy nehezen vissza tudták mondani az aktuális vásárlásokat. Hát ezen változtat az új előírás, miszerint június 19-től minden egyes webshopot üzemeltető vállalkozásnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási funkciót, egy gombot. Ez az úgynevezett elállási gomb, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti, hogy eláll a vásárlástól. Ráadásul a vállalkozásoknak automatikus visszaigazást is kell küldeni arról, hogy a nyilatkozat megérkezett. Tehát nem lesz most már bonyolult elállni a vásárlástól, egész egyszerűen csak rá kell nyomni egy gombra, és akkor már meg is vagyunk. És ezzel is rengeteg időt, de meg utána járás lehet megspórolni. Jön a Csak 10 perc rovat, pénteki epizódja Dr. Móri Gyula beszélgetése Szakács Tibivel, hogyan tervezzük a hatékony mozgásunkat. Ha hétvégén mozogni szeretne, akkor most jó tippeket kaphat hozzá. Jó hétvégét, ez a Best Reggel!
1: Best FM! Best FM! Ritmusban a legjobban!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kökény Attila és Rakoncai Viktor, ha újra látlak koncertturnéja, a Tokaj Fesztivál katlamba érkezik. Egy este tele slágerekkel, érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Sztár vendég Lengyel Johanna. Jegyek a gag.jegy.hu oldalon. Kökény Rakoncai, június 6-a, Tokaj Fesztivál katlan.
0: Reklámot hallottak.
2: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
4: perc. Mondtam különben hét elején, hogy a mozgás spektrum az megint előtérbe került, és vissza fogunk térni erre a dologra. Ez jött el a mai nap folyamán. Köszöntöm a rádió hallgatókat a Csak 10 perc rovatban. Én most felvettem a kis csinos kis szvetteremet, a kis joggingomat, és innentől kezdve állok a rendelkezésre. Dr. Móri Gyula, a telefon túloldalán, te is felvetted a szvetteredet?
5: Én már levettem. Levettem és lezuhanyoztam.
4: Akkor te már túl vagy a reggeli attitűd.
5: Na, hát ez egy nagyon fontos dolog.
4: Igen.
5: Igen. Én tudatosan mozgok. Mi volt eddig? Felkeltem, csináltam a munkámat, stb. Volt egy reggeli rutinom, azt ugye már többször elmondtuk, tehát nem ismételném meg. És aztán a nap végén pedig igyekeztem ugye a mozgást teljesíteni. Mi történt? A munka az rendben volt, a mozgás meg vagy összejött, vagy nem. Számtalanszor kimaradt. Számtalanszor. Vagy úgy is elmegyek, akármilyen fáradt vagyok, akármi van, és akkor volt egy késői mozgás, amiben hozott egy rossz alvást. Uh-huh. Tehát a következőt szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani. Korán kell a nap. És már érdemes mikor? Nekünk is korábban kelni. Hát most mindenféleképpen, és ha most megalapozod, nagy, sokkal könnyebb dolgod van, mert ha most ezt szokássá fejleszted, zárójel 42 nap, akkor igazából nem lesz problémát télen. Uh-huh. Egyáltalán nem lesz problémát télen. Én elmondanám, hogy néz ki akkor nálam most ez az új reggeli protokoll, meg hogy mik kerültek bele, és megnézhetjük mindig összehasonlításként egy-egy résznél, hogy te ezt hogyan csinálod.
4: Kabaréra emlékszel?
5: Mire?
4: Tehát a kabaréra.
5: Kabaréra hogy nem emlékeznék?
4: Mármint az, amikor ugye az a rész van benne, hogy a felkelés időpontja.
5: Ja, az... attól függ.
4: Viszont történelmi választ akartak ráadni, de amúgy nem ugye az ébredésről van szó. Szóval, jó, tessék parancsolni, akkor mi a bioritmus? Igen.
5: A következőképpen néz ki. Én a reggeli ébredésemet kvázi mindig ugyanoda teszem, még egyszer mondom, egy órán belüli eltérésekkel maximum, annál több nincs.
4: Milyen számot látunk ilyenkor az órán?
5: Na most ez attól függ, ezért mondtam, hogy attól függ, mikor kezdődik mikor kell elindulnom otthonról. Ahhoz képest teszem az ébredésemet, de általánosan azt mondom, hogy 17:30, és akkor ez az, ami mehet akár 5-re, ha hamarabb kell indulnom, vagy mehet 6-ra, de 6:30 később. De 6:30 akkor is fölkelek, ha semmi dolgom nincs, az a szombat van, vagy vasárnap. Jelzem, nagyon jó rajzfilmek vannak olyankor a tévében. Na, tehát van az ébredés, első a vércukormérés. Első és leges utolma. Megmérem a vércukromat, a vércukromat.
4: Ránézel a szenzorra, és már meg is van.
5: Hát ha van bent szenzor, akkor aktuálisan. Igen. Aztán pedig vizelet, hűlítés, és utána testsúlymérés. Én vérnyomást már nem mérek, mert mindig
4: minden
5: jó.
4: Nap méred a testsúlyot?
5: Minden áldott reggel. Minden áldott reggel.
4: Hát régebben volt olyan adás, amikor azt mondtuk, hogy évekkel ezelőtt, hogy hát
5: én mindig azt mondtam, hogy sokkal jobb, ha az ember látja a történéseket, és eszembe jut, hogy ja, tegnap túledzettem magam, kicsit nehezebb vagyok, semmi baj. Több víz és társai. Tegnap megittam ezt, vagy nem ettem meg, ezt bevettem, nem vettem. Mindegy, tehát egy csomó minden befolyás, hogy tudom mi, hogy befolyás, minden reggel megnézem. Megbeveszem a speciális éggyomri táplálék kiegészítőimet, aztán sós vizet iszok legalább fél liter.
4: Soroljuk ezeket, igen.
5: Kiegészítős vizet, ami igazából fontos, és aztán jön a következő fázis, mert eddig nagyjából mindenkinek ugyanez, esetlegesen nincsenek benne ilyen sósvizek meg egyébként, de én javaslom, hogy víz reggel ébredésnél feltétlenül.
4: Mennyi az a víz?
5: mondom, én fél liter vizet iszom, és ebbe vagy bizonyos táplálékkiegészítőket teszek, vagy egyszerűen simán bányászott sót, 3 grammot is készen van.
4: Az igen.
5: Oké, aztán ez pár perc az egész reggeli rutin, és ezek után kvázi azonnal érje napfény az agyadat. Uh-huh. Szemüveg, ablak és minden nélkül közvetlenül. Uh-huh. És akkor én régen ilyenkor kiálltam egy kávéval a kezembe a teraszra, és bámultam a napot, és ez volt.
4: És mostanában már kávé nélkül is ugyanezt meg lehet tenni.
5: Nem, mostanában azt csinálom, hogy még teljesen álomkóros vagyok esetlegesen, az állom ittas még, így fogalmaznék, de már veszem a cipőmet, veszem az este oda készített edzőruhát, és elindulok. Uh-huh. És mindenképpen bele kell férnie 20 perc sétának, ami most már nem ilyen viszem a kutyust, aztán kisítéljél be.
4: Megkóstolgassuk már egymás főorvosul, hagyjuk már ezt, tehát nem az, persze, értem. Hanem ez megyek, egy ütemes, egy hatékony egy nagyon, mozgás.
5: Ez most már egy nagyon...
4: Egy 130-as pulzusig felkenjük.
5: Séta, biztos, hogy van minimum 20 perces, nagyon komoly ütemű séta, uh-huh. ez a minimum, és 20 emelet. Ez is a minimum.
4: 20 emelet.
5: 20 emeletnyi leföl, ugye ha valakinek van egyből 20 emelet, nekem nincs, nekem csak néhány van, és akkor azzal összerakom a 20 emeletet.
4: Tehát te felvered a házat azzal, hogy te leföl.
5: A ház senkit nem hallja, teljesen rendben van minden. És nagyon fontos, hogy ez ütemes séta. Tehát nagyon-nagyon komolyan megyek, és minden nap, és ez nagyon lényeges, minden nap kihozom a maximális terhelést, amit tudok, és nagyon lényeges, hogy minden héten meg kell döntenem az előző heti csúcsot valamikor.
4: Tehát ezt te méred akkor?
5: Ezt én mérem, uh-huh. másodperc. Tehát olyan, mintha úsznál, hogy van egy pont, amire rá kell csapnom a városnak egy bizonyos pontján, ott mérem az oda tartó út rész idejét, és utána a visszatartó út, és akkor végén, mikor becsapok egy indulási pontra, akkor, uh-huh. akkor állítom meg az órát. Másodpercre mérem, és az én órám tud egy olyan funkciót, hogy
4: hát akkor világbajnok leszel, Gyula, egy év múlva.
5: Nem az a lényeg, hogy világbajnok
4: mindig javítasz.
5: Hogy egészséges. Van még mit világbajnokoskodni. Nekem jelen pillanatban egy olyan 10 perces kilométerek az átlagok, és igazából tudok 9.35-öt, 9.05-öt, sőt már 8-assal kezdődő kilométereim is voltak, de mondjuk egy versenyző azért egy ilyen 15 kilométer per órával megy, ami mit jelent? 4 perces kilométereket körülbelül. Tehát van még hova fejlődni, nincs ezzel gond.
4: Én is mennék itt, csak Berci nem jön, tehát hogy...
5: Na, tudtam, hogy valami lesz, hogy csak Berci miatt, de akkor...
4: Jó, Bercinek hát hogy néz ki az a séta, hogy én megyek, és akkor Berci meg 30 centire a föld felszínétől lobog.
5: Ez az anti-Károly bácsi, ugye? Mert ott a fragment elől és Károly bácsi uh-huh. leveget, itt meg Tibi bácsi megy elől, és Berci leveg.
4: Igen.
5: Na, hát ez nagyon jó, akkor ezt is megfejtettük, hogy van egy ilyen. De az a lényeg, hogy én tényleg sétáltam korábban is, de sokkal lassabban, és nem volt ilyen gyors felfelés, tehát nekem ez most egy nagyon gyors gyaloglás korán reggel. És aki még nem csinálta, azért tényleg vigyázom, tehát ezt kipróbálod, akkor nagyon komolyan el lehet fáradni, tehát érdemes úgy kezdeni egy 3 perc gyors séta, 3 perc normál váltakozó, és utána növelni a gyors séta mennyiségét. Úgyhogy lényeges, hogy ez a 90-100-as pulzus, ez nagyon jó egy regenerációs sétának, de ha igazán komolyabb sétát akarsz, akkor ott a 130-as pulzust el kell érni, hogy a szívizomra is legyen hatás. És ez 40 perc, akkor teljesen jó. És akkor így a reggeli rutin úgy áll össze, hogy van nagyjából 20 perc, amíg elindulok, mert megiszom, megeszem, megmérem és társai. Van a 40 perces séta és emelkedés, aztán egy 20 perc zuhanyzás, 10 perc öltözés és egy 30 perc reggeli. Ez nagyjából 2 óra, és innentől kezdve ugye tudom, hogy amikor el akarok otthonról indulni, ahhoz képest 2 órával hamarabb kell kelni.
4: De ez tök jó, ez tartható. Ez nagyon jó.
5: Én azt gondolom,
4: tetszik.
5: Hogy igen, és ez minden, mert mit kell csinálni? Igen, este lehet, hogy kevesebb tévét kell nézni, és egy picit hamarabb kell lefeküdni, de ha azt a 8 óra alvást nézzük, akkor az egy 9:30-es lefekvéssel a 5:30-os kelés teljesen rendben van. És mi a lényeg, hogy túl vagy az edzésen, nem marad el, és ennek a hatása meg lesz egész nap. Tehát ha te kipróbálod, akkor nem lesz senki, aki fel tudja vinni a vércukrodat, mert annyira nyugodt leszel, tud mindig, az endorfin elárasztja a szervezetet, és onnantól kezdve ez teljesen jó. Ráadásul ez egy éggyomri edzés, ugye a mitokondriumoknak mindennek nagyon-nagyon komolyat használ. vércukorra is van hatása ám, tehát nagyon komoly vércukor emelkedést hoz maga, amikor megcsinálod ezt a terhelést, de a raktárakból fog beömleni a cukor, ez nagyon fontos, és utána viszont még a reggelivel bevitt minimális szénhidrát, ha egyáltalán van, vagy ami átalakul a fehérjéből, az mind, az hangsúlyozom, mind be fog menni a cukor raktárakba, és semmi nem emeli a vércukrot.
4: Jó.
5: Sőt, ez egész csökkenti. Tehát egy vércukor csökkentés lesz. Este még elmegyek, ez nagyon fontos, este még elmegyek egy 10-15 perces nagyon laza sétára, ahol az a lényeg, hogy 90-100-nál semmiképpen ne legyen több a pulzus, ez a jobb alvást segít. Na, amit még megcsinálok, az az, hogy újabban elkezdtem ezt a nagyon kemény edzést, ehelyett a gyors gyaloglás helyett a többi napon, péntek, szombat, vasárnap biztosan, ha lehet még csütörtökön is, hegyre megyek, és akkor ott 150-160-as pulzus, és nagyon komoly oxigénhiány, egy anaerob mozgás jön, és ez megint elképesztő pozitív hatással van rá. Tehát készülök az úgynevezett Norvég 4x4-re, most ezt még nem tudom megcsinálni, de amit látok az az, hogy látványosan kisebb pulzusom van ugyanazon a ponton, rövidebb idő után, mint mondjuk amikor kezdtem. Nagyon lényeges, hogy a terhelhetőségem nagyon nő, és most figyelj, felpörgetem 160-ra, akkor visszaveszem a tempót, és visszaejtem 109-ig, de mi a lényeg? Hogy nagyjából egy percen belül visszaesik. Tehát döbbenetes, ahogy a szívem engedi
4: ez
5: el.
4: Is mutatja azt, hogy mennyire vitális valaki, mert ugye ez egy mérőszám, hogy igen, hogyan esik a pulzus.
5: TV, ami elképesztő élmény, és ilyet még nem történt velem, hogy futnom kellett fölfelé a hegyre, hogy meglegyen az a pulzus, amit el akartam érni, mert különben nem ment fölte.
4: Tehát már sima sétával, vagy erőltetett sétával már nem érted el.
5: Fölfelé meredek hegyre, már nem elég. Ez hihetetlen jó érzés. Az igaz viszont, hogy olyan helyen is fáj másnap, tehát megtanultam, hogy milyen helyen vannak az emberben az izmok. Uh-huh. Tehát ezt el nem gondolná, teljesen szét tudja csapni az embert, izomláz, olmos mozgás, minden lesz másnap, de az a lényeg, hogy utána pedig regenerálódsz. Erre kell még figyelni, regenerálódási idő, és ezzel be is fejeztem, mert nagyon lényeges, hogy a reggeli edzések regenerálódási ideje nem lehet több, mint maximum 20 óra, de inkább 13-15 óra környékén tartom. Miért? Hogy már ha lehet
4: másnap
5: estére,
4: újra tud kezdeni.
5: Estére regenerálódj, így van, jobban aludj, és már másnap újra tud ezt tenni. Viszont ha elmegyek egy nagyon komoly edzés, ami hétvégente egy-kettő, vagy egy héten egy-kettő szokott lenni, tehát ilyen hegyi kerékpár, vagy bármi, akkor azért én össze tudok tekerni 35-40 óra regenerálódási időt, és az mindenképpen kell. De én ezt élvezem, és tudod, mit jelent, ha egy ilyen teljesítményhajszolást élvezni kezdesz? Az, hogy a tesztoszteron szinted emelkedik. Mérés nélkül is meg lehet mondani, hogy amikor a terhelést elkezded élvezni, az a tesztoszteron szintnek az emelkedés.
4: Tehát, hogyha sokat mozogsz és jól, akkor a szemöldököd összenő.
5: Na jó,
4: hát de nem.
5: Bárkinek összenőhet a szemöldöke.
4: De bocsánat, nem? Azt mondtad, hogy ez kell nézni.
5: Az egy magas tesztoszteron szintet jelent. Így van, okay. Magas. Korábban erről beszéltünk, de mi a lényeg? A lényeg az, hogy bárki, te is elindulhatsz, csinálhatod,
4: én
5: teheted a nagyobb terhelést.
4: Brutálba csinálod. Tehát azért. Amit most elmondtál, ez szódavíz. Hát ez most, na, nem akartam belevágni, meg megszakítani. Ennyi, hát
5: na figyelj, te szódavíz, akkor most már nincs rá időnk, de a jövő héten ezt én akkor nagyon. Akkor viszont szabadon foglal. Jövő héten én jövök, mint szódavíz, jó. És te meg, mint kőkemény 24 éves.
4: Én még a mondásokat is átalakítottam, mostantól azt mondtam mindig, hogy türelem, tornaterem, tehát nálam ez így van, úgyhogy ennyi. Jövő héten összecsapunk, köszönjük a figyelmet. Tényleg letelt az időnk, mennünk el.
5: Menjünk meg.
4: Köszönjük, szia.
5: Szervusz.

Rövidesen friss hírekkel is megy tovább a reggel. Andrea az utolsó simításokat végzi a 9 órási híreken, és az is mindig nagyon érdekes, amikor a KSH például lehozza a legkedveltebb keresztnevek listáját, vagy pedig találkozhatunk a legújabb engedélyezett keresztnevekkel, de legalább ennyire érdekes, hogyha nosztalgiázunk egy kicsit is, megnézzük, hogy például régebben hogy alakult a top 10, például itt van 1975 és 1984 között a KSH adatai szerint a 10 legnépszerűbb női név, na nézzük ezt a listát, a 10. volt az Ágnes, a 9. a Judit, a 8. az Éva, a 7. a Zsuzsanna, 6. az Anita, 5. a Szilvia, Mónika lett a 4., Katalina 3., Krisztina a 2., és az Andrea volt 1975 és 84 között a legnépszerűbb. Na mi a helyzet a férfiakkal ugyanebből az időszakból, a 70-es, 80-as évekből? 10. volt a János, 9. a József, 8. a Zsolt, 7. az István, 6. a Tamás, 5. a Péter, 4. az Attila, és akkor jönnek a dobogósok, 3. László, 2. a Gábor, és a legnépszerűbb férfi keresztnév a 70-es, 80-as években bizony a Zoltán volt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 3, 2, 1, rajt!
2: Június 6-án szombaton este 18 órakor rajtol a Summer Race Night autóverseny az Autokarma kupáért a Nyíregyházi Tokaji úti piac területén. Őrületes farulások, sztár vendégek, rally taxi, ne feledd, most szombaton Tokaji út autóverseny.
3: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhetők. Valanszingatlan.hu.
4: A fuga miatt még ne váljatok el. Egy fürdőszoba felújítás még nem válók. Mielőtt összevesztek a bézs meg a tört fehér fugán, gyertek a Csempe és Kertáruházba. Csempék, falpanelek, inspiráló ötletek és 3D látványterv, hogy előre lásd, mi fog jól kinézni. Csempe és Kert, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Mi a fürdőszobát tervezzük, nem a békülést. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Mesterséges intelligencia az oktatás szolgálatában. Cseh és magyar diákok építettek nemzetközi kapcsolatokat, és véget ért a kispályás labdarúgó bajnokság. Kovács Rádai Andrea vagyok. A mesterséges intelligencia az oktatás szolgálatában. Zsigó Zsolt AI nagykövet tartott előadást a Nyíregyházi SC Bencs László szakképzőiskola tantestülete számára, közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A résztvevők betekintést nyerhettek a mesterséges intelligencia világába, megismerhették az AI alapú eszközök gyakorlati alkalmazását, valamint azt, hogyan támogathatják ezek a technológiák a pedagógusok mindennapi munkáját és a tanulók fejlődését. A program lehetőséget adott arra is, hogy közösen gondolkodjanak az oktatás jövőjéről, a digitális kompetenciák fejlesztéséről, valamint az innovatív tanítási módszerek szerepéről. Nemzetközi kapcsolatokat építettek a magyar diákok. Az Erasmus Plus akkreditáció a köznevelési szektorban program keretében a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola diákjai és pedagógusai tavasszal nemzetközi mobilitási programokon vettek részt Csehországban és Magyarországon, közölte az iskola. A hét során a résztvevők a Digitális Tudásközpontban robotikai és 3D nyomtatási foglalkozásokon vettek részt. Ellátogattak a Nyíregyházi Állatparkba, valamint természetismeret és fenntarthatósági programokon dolgoztak együtt, vegyes csoportokban. A Honvédelmi Élményközpontban VR-szimulátorokat és drónreptetést próbálhattak ki. Az utolsó napon pedig népdalokat tanultak, sportfoglalkozásokon és kreatív workshopokon vettek részt. A kispályás bajnokság szuperdöntőjét rendezték a napokban Nyíregyházán. A Nyíregyházi Sportcentrum közölte, 1200 mérkőzést játszottak az együttesek a döntő előtt. A városi stadionban történt fejlesztéseknek köszönhetően műfűben is rendeztek meccseket. A bajnokságban egykori NB1-es és NB2-es játékos is pályára lépett. A 9 bajnok közül végül a Pásztor Team Tímár együttese lett a győztes, megelőzve az NB Kandalló és az NB Kandalló öregfiúk együttesét. Már lehet jelentkezni a következő szezonra is. Bár a kispályás bajnokság most véget ért, nyáron ismét megrendezik a strandfoci tornát Sóstón. Ma egy újabb hidegfront érkezik észak-nyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. A szél élénk lehet. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből helyenként esőzápor kialakulhat. Térségünkben előfordulhatnak élénk széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb 23-28 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy új

friss és tényleg nagyon érdekes program tippek érkeztek az elmúlt napokban. Ilyen például a mosás kérdése. Régen, amikor azt mondta például egy anyuka, egy hölgy, hogy megyek mosni, akkor szó szerint lehetett érteni, ment és mosott. Hát ugye manapság nem igazán ez történik, hanem elindítja a mosógépet. Tiszta ügy a mosás tegnap, ma és holnap. Hát ezzel a címmel nyílt időszaki kiállítás, ahol a Felső-Tisza vidék vízügyi múltjának összegyűjtött kincseit mutatják be. A tárlat pedig a mosás történetét járja körül, a kézi súrolástól kezdve egészen a mai modern automata gépekig. A mosószerek története is megjelenik, a látogatók megtudhatják, hogy a tiszta vízzel végzett ruhamosástól hogyan jutottunk el a mostanság használt mosó kapszulákig, ráadásul a fenntarthatóság jegyében környezetbarát alternatívákat is bemutatnak. A kiállítás pedig Nyíregyházán a Nyíri Szakmérnökség épületében tekinthető meg. Régészkedhetünk is, ugyanis június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja program sorozatot. Az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg a kapuit a látogatók előtt. Nálunk például a József András Múzeum Csenger határában az M49 nyomvonalához kapcsolódóan kínál ezen kereteken belül programot. A Régészet Napja célja, hogy mindenki számára látható legyen, hogy milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, vagy pedig kutatás és kiállítás mögött. A részleteket pedig elolvashatják nálunk, bestfmnyiregyháza.hu, kattintsanak a helyi hírek.

0: És mielőtt teljes mértékben rátérnénk már így reggel a hétvégére, azért maradjunk a hétköznapoknál is. Milyen munkálatok voltak a katasztrófa védelemnél? Megtudjuk Rutkai Dér Viviéntől. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Csütörtökön kigyulladt egy valamivel több mint 60 négyzetméteres épület Nyíregyházán az állomás téren, a vasútállomás közelében. A raktárként használt ingatlan tető szerkezete égett, a tűzzel érintett épület közvetlen szomszédságában egyébként több épület is van, elsősorban vendéglátóipari egységek. Azonban azokra a lángok nem terjedtek tovább, a város hivatásos tűzoltóinak gyors beavatkozásának köszönhetően több oldalról kezdték meg a beavatkozást a tűzoltók, akik két gyorsugárral, dugólétrákkal, kézi szerszámokkal avatkoztak be, oltották el a tüzet, személyi sérülés nem történt. Árokba hajtott egy személygépkocsi tegnap reggel Pátyodnál, a 49-es számú főút 43-as kilométer szelvényénél. Sajnos bármikor előfordulhat egy ilyen eset, ugyanis az autóval szemben előzésbe kezdtek, a sofőr pedig az ütközés elkerülése érdekében hajtott le az útról. Személyi sérülés nem történt, a csengeri önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet, majd adták át a helyszínt a rendőröknek. Lakossági gázcsonknak ütközött egy személygépkocsi csütörtökön Piricsén, a Petőfi utcában, a csonk rongálódott, a nyírbátori hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, és ideiglenesen megszüntették a gázszivárgást, majd átadták a gázszolgáltató szakemberének a helyszínt. Én köszönöm szépen a figyelmet, szép és nyugodt hétvégét kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, és jó hétvégét nektek is, szia!
2: Mindenből a legjobbat adjuk!

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
0: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

Itt a péntek, jön a hétvége, készüljünk hát fel programokkal. A játék világnapja érkezik a Nyíregyházi állatparkba a mai napon és holnap szombaton. A lényeg pedig maga a Lego, játsz, építs, fedez fel. Lego játékélmények lesznek kicsiknek és nagyoknak. 5 Lego állomás lesz ezen a hétvégén az állatparkban. Autóverseny, Summer Race Night, a nyár autóversenye. Szombaton a holnapi nap folyamán már a Nyíregyházi piacon este 6 órától indul a program, és egy egészen baráti, családi program, rendkívüli örökbefogadási nap van a mai napon, már el is indult, reggel 8 órától várják önöket egészen este 6 óráig, hogy megismerkedjenek azokkal a kutyusokkal, akiket a szerető családhoz haza lehet vinni, a cím pedig Szállási út 128.

0: is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: folytatjuk.
1: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
2: Best FM.
3: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
3: a legszerethetőbb zenéket.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a Fritaxiton. A belvárosban gyalogosokat és kerékpárral közlekedőket érintő munkálatok folynak a Bethlen Gábor utcán, a sétáló részen. Legyenek körültekintőek. Városon kívül is sok helyen tartanak az útépítések, Nagykálló Nyíregyháza között, Balkány, illetve Geszterét térségében. A 38-as főútvonalon lakott területen kívül pedig útburkolati jeleket festenek. Nem megszokásból közlekedjenek a Stadion utca, a Stadion köz környékén sem, ahol teljes útlezárással folynak a munkálatok, a Vasvári Pál utcán pedig jelzőlámpa irányítja a forgalmat váltakozó irányban. A munkaterületeknél forgalom és sebességkorlátozás van érvényben, fokozott figyelemmel vezessenek. További szép napot és balesetmentes közlekedést kíván a

2026 nyarának első hivatalos hétvégéje áll előttünk, bizonyám. Az az időszak, amikor pénteken még minden végtelennek tűnik a mai napon, vasárnap este pedig már azon gondolkodunk, hogy hova lett az egész. Hát hamar el tud repülni, de ne így álljunk hozzá, hanem úgy, hogy van lényegében előttünk olyan 48 óra, amit szuper jól is ki lehet használni. Azt gondolom, hogy a programok bőségesen rendelkezésre állnak, remélhetőleg lesz hozzá szabadidő is, ami pedig az időjárást illeti. Szombaton nagyjából 25 fok várható, vasárnap pedig helyel közel 28. Jövő hétfőn ismét találkozunk. Én köszönöm az elmúlt reggeleket, a nyár első hetének reggeleit. Simon Norbert vagyok, jó hétvégét!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron?
2: Most figyelj!
1: A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valanszingatlan.hu.
3: Választ a Nyíregyházi Egyetemet! Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Megjelent a Sertéspest is Vármegyénkben. Versenyt hirdet a Nyíregyházi Egyetem, és hamarosan kezdődik a 97. ünnepi könyvhét. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban. Az országos főállatorvos a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben. A hatóság a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására kéri. Az ASP a házi és vadon élő sertések súlyos vírusos betegsége. Az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor nem gyógyítható, és nem létezik ellene vakcina. Így a betegség jelenléte jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazat számára. A NÉBIH nyomatékosan kéri a sertéstartókat, kiemelten a fertőzött területen, hogy továbbra is különös figyelmet fordítsanak a járványvédelmi előírások betartására. Örkény után szabadon egyperces gondolatok, pénz a jövőben. Generációk, technológia és tudatosság. Ezzel a címmel hirdetett pénzügyi versenyt a Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézete. Közölte az intézmény. A harmadik alkalommal meghirdetett pénzügyi témájú verseny célja a pénzügyi tudatosság fejlesztése a fiatalok körében. A videós pályázati anyagot június 7-éig várják. Bővebb információ az enye.hu oldalon. Jövő héten kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok Nyíregyházán. A szervező Móri Zsigmond könyvtár színes programokkal készül. Tomaszowski Anita igazgató rádiónknak elmondta, június 10-én tartják a megnyitót.
5: Hály János József Attila díjas magyar író, drámaíró, költő lesz a vendégünk, és ő fogja megnyitni a ünnepi könyvhetet. Rengeteg könyvet írt, nem feltétlenül mindegyik egy könnyű olvasmány, de Hály János előadás módját nagyon-nagyon szeretjük, magával ragadó, és az irodalomról, a magyar irodalomról fantasztikus előadásokat tud tartani. Ezt követi majd a Dongó együttes.
4: Ma egy újabb hidegfront érkezik észak-nyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. A szél élénk lehet. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből helyenként eső, zápor kialakulhat. Térségünkben előfordulhatnak élénk széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb 23-28 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva újra. Ez a Best FM a 103.9-en, Isten éltesse a Fatiméket, hiszen ma ők ünnepelnek, mindjárt róluk is szó lesz, aztán beszélgetek Maglóczki Tibor kutyatrénerrel, Szendi Hajni vagyok.

Június 5-e van, ma Fatimákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Annyira tipikus hangzása van a névnek, hogy talán mondanom sem kell, hogy arab eredetű női névről van szó. Fatima, Fatima, bárhogy is írjuk, ejtjük, ugyanaz az eredete. Mohamed próféta legkisebb leányának volt a neve, és csecsemő előválasztó a név jelentése. Egyébként a Fatime, a Fatima alakváltozata. A 90-es években ritka névnek számított a név, a 2000-es években sem szerepelt a 100 leggyakrabban adott női név között. Híres Fatimák, Mohamed Fatima énekesnő, vagy éppen Korok Fatima, magyar szabadtüdős, mélymerülő világbajnok. Isten éltesse tehát a Fatimákat, holnap a Norberteket, aztán pedig majd a Róberteket köszönhetjük fel.

0: A kutyák életkori sajátosságairól kezdtünk el beszélgetni Maglóczky Tibor kutya kiképzővel, és hát ma lezárjuk ezt a mini sorozatunkat. Szia Tibi!
1: Szia Hani! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Nyilvánvalóan, amikor az ember kutyát vesz, kap, szóval bővül a család egy négy lábú családtaggal, mondjuk így, akkor nyilván föl van erre készülve valamennyire, vagy legalábbis így beemeli, hogy a kutya az rövidebb életet él, mint egy ember. De talán ez a legnehezebb része ennek az egésznek, amikor egy ilyen hosszú-hosszú kapcsolat tényleg így elmúlik. De most erről ne is beszéljünk magáról az elmúlásról, mert azt egyszerűen nem is akarok még erről beszélni. De a senior szakaszról mindenféleképpen, ugye a legutóbb arról beszélgetünk, hogy fajta függő, hogy ez a idősebb kor, ez mikor jön el, kistestű kutyáknak később, nagytestűeknek korábban. De azért általánosságban mi mondható el a senior kutyákról?
1: Igen, hát a senior korú kutyáknál ugye nagyon fontos az, amiről beszélgettünk, hogy ismernünk kell a kutyánkat. Milyen fizikai adottságokkal rendelkezik, milyen szellemi képességekkel, pszichikailag terhelhető idegrendszerrel rendelkezik, mert akkor előre haladtával azért a változások megfigyelhetők. Ha gondos gazdik vagyunk, ezeket nagyon gyorsan észreveszünk a kutyán. Aki kevésbé gondos gazdi, az nem veszi észre, vagy csak későn veszi észre ezeket a változásokat. Pedig jó lenne, hogyha időben be lehetne avatkozni, hogyha ha látunk valami változást a kutyán, és én azt mondom, és javaslom is, hogy járjunk utána, hogy minek mi az oka. Ha látok valami változást, akkor mi történhetett? Lehet, hogy megoldom saját kútfőből, hogy igen, most tegnap egy kicsit intenzívebben mozgattam, most ennek az eredménye az, hogy ma egy kicsit nehezebben tud felkelni a kutya, vagy elkezdett sántítani, tehát bármi ilyesmi előfordulhat. Viszont aki nem foglalkozik a kutyával, az általában nem is veszi észre ezeket.
0: Igen.
1: A változásokat.
0: A férjem szerint én ilyen... is észreveszem, ami nincs. De tényleg. Na mindegy, én már nagyítóban
1: igen,
0: nézem
1: ez a kutyát. Ez a másik véglet. De ugye általánosságban elmondható, hogy ezeknél a kutyáknál, és ahogy említettük, most tényleg olyan sok kutyafajta van, hogy nem lehet általánosítani, hogy most 6 éves korban indul ez, vagy 8 éves korban, vagy 10 éves korban, mert általánosságban azt beszéltük, hogy a kistestű kutyáknál ugye hosszabb élettartammal számolhatunk, viszont nagyon fontos az, hogy alkalmazkodjunk mi is a kutyának az élet minőségéhez,
0: igen,
1: amit nagy mértékben mi elő tudunk segíteni, hogy jó legyen és jó maradjon. Mondjuk ebben a korban lehet, hogy érdemes már csökkenteni a mozgatásnak az intenzitását, a mozgatásnak az idejét, a hosszát.
0: Lehet menni mondok, sétálni, kell is, csak nem annyira
1: sétálni,
0: sokat, nem olyan hosszat, nem olyan tempóban.
1: Nem kell annyira hajtani a kutyát, igen, nem kell olyan különleges feladatokat, akadályok leküzdését kérni tőlük.
0: Ami neki jó esik, akkor úgy tulajdonképpen nézzük, hogy mi az, ami jól esik neki, nem?
1: Így van, tehát ha ismerjük a kutyánkat, azért lehet feszegetni a határokat ebben a korban is, mert a másik véglet az, hogyha most hirtelen mindentől elkezdem kímélni a kutyát,
0: igen,
1: azzal az élet minőségét rontom le és csökkentem le. Tehát az idős, meg nem csak bepis lesz, tehát az a szellemi része.
0: Igen.
1: Most fizikailag elkezdem mindentől kikímélni a kutyát.
0: Elkezd hízni, elkezd lelazulni,
1: az olyan, mint
0: az
1: amikor azt mondják a sportolónak, hogy figyelj, most eddig te sportoltál naponta 5-ször 2 órát,
0: igen,
1: és akkor innentől kezdve, hát most csak egy héten 2-szer fél óra lesz. És most mondjuk súlyzós edzések voltak, akkor most már csak a 10%-ával dolgozhatsz, mert elérted ezt a kort.
0: Igen, hát igen, igen, ez nem így jó. Igen.
1: Ez szépen fokozatosan lehet csökkenteni, úgy, hogy meg kell figyelni, hogy a kutyánk erre hogyan reagál. Tehát én nagyon sok ilyet láttam, ugye saját példákat tudok mondani, hogy amikor hirtelen megszüntetik és elveszik a kutyától az addig megszokott mozgási lehetőségeket, a pszichés terhelés lehetőség, akkor hirtelen olyan változás következik be, hogy a család vagy a gazdi nem érti, hogy jaj, most mi történt a kutyával.
0: Uh-huh.
1: Pedig nagyon egyszerű, mert hirtelen elveszünk valamit, annak mindig van következménye. Ezért fokozatosan érdemes csökkenteni mondjuk a terhelést, és mindig figyelve, hogy a kutya hogyan reagál erre. És hogyha nagyjából semmi változást nem látunk a csökkenés ellenére, akkor jó úton járunk.
0: Igen.
1: Ha a kutya valami intenzív reakciót ad, hirtelen, ahogy mondtad, depis lesz, nincsen jó kedve, vagy tényleg nehezen mozog, mert lehet az, hogy hirtelen elveszem mondjuk egy rendszeresen sportoló kutyától a lehetőséget, az fizikailag is meg fogja viselni.
0: Aha.
1: Ugye én is tapasztalom, hogy én is kutyázás mellett sportolok. Ha kimarad valamilyen ok miatt egy hosszabb, rövidebb időszak az edzésben, akkor nehezebb visszaállni.
0: Nehezebben
1: más a közérzetem. Igen, más a közérzetem. Esetleg akkor jönnek elő olyan elváltozások, fájdalmak, felszínre kerülnek, ami eddig nem volt.
0: Aha,
1: amikor rendszeresen tudok én is edzeni, mondjuk akkor nincsen semmi problémám. Ha mondjuk kimarad akár 2-3 hét, akkor érzem, hogy hopp, azért itt is van valami, ott is van valami.
0: Ez fáj, az fáj, nem nyúlik, beragad.
1: De mozgás közben meg nincs, igen. Tehát ezt szoktam mondani, hogy akár egy ilyen kisebb, nyilván nem komoly sportsérülésre, ha egy kicsit ráedzünk, az sokkal inkább segíti a regenerálódást.
0: Igen.
1: Jó táplálkozás mellett, és a kutyáknál ez ugyanígy van. Tehát a jó táplálkozás, ugye ez megint fontos ebben a korban is kiemelten fontos, tehát ne legyen az, amit szintén megtapasztaltam, hogy sokan úgy csinálják, hogy amíg a kutya fiatal, addig nyomják a legjobb minőségű táplálékkal, amikor a kutya eléri a felnőtt kort, vagy már nem jár kiállításra, vagy már nincsen benne a tenyésztésben, akkor van egy hirtelen váltás, rá most már jó neki a közepes kategóriájú élelem is, mert így gazdaságosabb. Yeah. De ez nem jó, mert hosszú távon meg fogja viselni a kutya szervezetét, és alattomosan jön. Mert most ugyanúgy el van, meg jól érzi magát a kutya, lehet, hogyha gyengébb minőségű ételt kap, de szeniorkorban ez jelentkezni fog, az biztos. Úgyhogy ez is nagyon fontos, ugye a mozgatás, a terhelés, az idegrendszeri terhelhetőség, a táplálás. Tehát a táplálkozás az ugye az élet alapja.
0: Igen.
1: Tehát ugye kutyáknál is a legfontosabb ösztön a táplálékszerzési ösztön. Minden más csak ezután jön. Nyilván a természetben ott a vadászó egyedek, a vadon élő állatok, azok jó minőségű táplálékhoz jutnak hozzá életük végéig. Az ember viszont ebbe be tud avatkozni, mert az ember veszi, ugye, a kutyának a táplálékot, és ha ő azt mondja, hogy jó van, Buksi, most már nem kell neked az a nagyon jó minőségű, mert úgy döntöttem, ez hosszú távon azért vissza fog ütni.
0: Igen.
1: Tehát ez is nagyon fontos.
0: Nagyon
1: szempont.
0: Fontos, igen. Tehát akkor figyeljük a kutyát, nézzük a jelzéseit, és ennek megfelelően változtassuk a mozgás hosszát, vagy akár a minőségét, és ha soha nem figyeltünk oda, hogy mit eszik a kutya ilyen idősen, mert nagyon-nagyon fontos a minőségi táplálék, sőt ugye az élete egész során táplálékkiegészítők orvosi konzultáció. Jól foglaltam össze, Tibi?
1: Igen.
0: Oké, és akkor legközelebb egy kis trükközés lesz majd. Imádjuk az olyan videókat, amikor a kutya ül, fekszik, marad, táncol, ugrál, stb. Hogy hogyan kell ezekre megtanítani egy kutyát, ez lesz legközelebb a témánk. Tibi, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

Szendi Hajni vagyok, megyünk tovább a kalendáriummal. Június 5-e van Fatima, Fatime napja, illetve ma van Dánia nemzeti ünnepe, az alkotmány napja, és 1972 óta egy nagyon fontos nap a mai, környezetvédelmi világnap a mai az ENSZ stockholmi konferenciáján hozott határozat alapján. A világszervezet közgyűlése a konferencia javaslatára még abban az évben meg is határozta, hogy minden évben a mai nap legyen a környezetvédelem világnapja. Ugye ez még 72-ben történt, és hát azt gondolom, hogy ahogy haladunk előre az időben, ez a világnap egyre fontosabbá válik. Na nézzünk egy-két eseményt, amely június 5-én történt a nagyvilágban. Az első dátumunk 1446, amikor is a pesti országgyűlésen Hunyadi Jánost kormányzóvá választották, a helyettese Újlaki Miklós főkapitány lett, ugye a Hunyadi sorozat miatt erre a névre sokan odafigyelnek. Abba a herceg utasítására Brüsszel főterén kivégezték Egmont és Horn grófokat, a németalföldi szabadságmozgalom vezetőit 1568-ban. Irány az 1700-as évek, ott is 1705, amikor a lőcsei Brewer nyomadában kinyomtatták Rádai Pál Mercurius Hungaricus, az első magyarországi újság nyitó számát. A következő évszázadunk már az 1800-as évekbe visz, amikor is Kossuth Lajos és a kormány Pestre helyezte át a székhelyét 49-ben, 83-ban pedig Párizsból elindult az első Orient Express Konstantinápoly felé. A vonat manapság egyébként nosztalgia járatként közlekedik a London-Velence, illetve az eredeti Párizs-Isztambul útvonalon, és hát ugye tudjuk, hogy egy kiváló krimi is íródott, a Gyilkosság az Orient Express-en címmel, amelyből többféle filmverzió is készült. A vonat is jól néz ki, ha nézzük a képeket, a krimi pedig kiváló. A magyar vörös hadsereg ellentámadása miatt a Felvidéken katonai diktatúrát vezettek be 1919-ben ezen a napon. A csehszlovák hadsereg francia és olasz tisztjei elkezdték ellenőrizni a polgári közigazgatást. 1927-ben erre a napra esett Pünkösd vasárnapja, amikor is a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete Miskolcon megtartotta az évi közgyűlését, és Subka Géza javaslatot tett egy évenként megrendezendő könyves eseményre a könyv népszerűsítése érdekében. Ennek alapján a jogutód Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete 1929 óta megtartja az ünnepi könyvhét rendezvényét, és tudjuk, hogy ma már ugye a gyerekkönyv fesztivál és rendezvény is hozzá kapcsolódik. Olvassunk sokat, jót tesz nekünk. Ezen a napon az Amerikai Egyesült Államok hadat üzent Magyarországnak és Bulgáriának 1942-ben, 1989-ben pedig a szaúdi légierő lelőtt egy iráni felségjelű harci repülőt. És akkor zárjuk a kalendáriumot híres szülöttekkel. Június 5-én született 1781-ben Arnold György magyar zeneszerző, karmester, Demel Aladár magyar ügyvéd, országgyűlési képviselő 1887-ben. Franco Roll, az olasz autóversenyző 1908-ban, Umberto Maglioli, olasz autóversenyző 28-ban, akárcsak Tony Richardson, Oscar-díjas angol színház és filmrendező, producer, illetve író. Ezen a napon született Déri Mária, magyar színésznő 1933-ban, Egner Szilárd, magyar meteorológus 1946-ban, ő egy igazi, hát ilyen kultfigura lett, celebnek is mondhatjuk egyébként, a felesége Pátrai Lucia meteorológus, és hát sajnos Egner Szilárd már nincs közöttünk, 2016-ban elhunyt. 1949-ben megszületett az egyik személyes kedvencem Ken Follett, az angol íróról fogok még beszélni, most is éppen Ken Follettet olvasok. Ma ünnepli a születésnapját Mark Wahlberg, az amerikai színész, aki hihetetlen, hogy milyen életmódot folytat, azt hiszem ilyen hajnal 4 órakor kell, szétedzi magát, meditál és sorolhatnám, tehát nagyon-nagyon feszes életmódja van. Régen ugye voltak kilengései, kábítószer, alkohol, stb. Aztán jó útra tért, mert érezte, hogy ha ezt nem teszi meg, akkor ennyi volt a karrierje. Gyönyörű testet épített magának, és a szellemét is természetesen folyamatosan karban tartja. 71-ben született az amerikai színész, és végül, de nem utolsó sorban, ma ünnepli a születésnapját Bobby Brown, az amerikai sí akrobata, 1991-es.

Nagyon sokan szokták azt csinálni, hogy pénteken délután leteszik a lantot, beszállnak az autóba, elutaznak, és majd jól hazamennek vasárnap délután vagy este. Mások inkább hát nem utaznak autóval, hanem kerékpárra pattannak a hétvégén, vagy éppen vendégségbe mennek, vendégeket fogadnak, de ilyenkor júniusban talán az lehet a közös pont, hogy egyre több a szabadtéri program, a lehetőség, illetve amit teremtünk, az is. A kérdés az, a hétvégén lesz erre lehetőségünk? Na mondom akkor a választ, holnap nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban az ország déli és keleti megyében fordulhatnak elő záporok, esetleg még néhány zivatar is. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, hajnalban többnyire 10-16 fok valószínű, de ennél hűvösebb is lehet a hidegebbre hajlamos helyeken, ahogy lenni szokott például Salgótarjánban, ott csak 7 fok lesz holnap hajnalban. Délután nyárias időre készülhetünk 23-28 fokkal, és vasárnap már lesz, ahol a 30 fokot is eléri a levegő hőmérséklete, például Kecskeméten. Vasárnap alapvetően szinte az egész országban jó idő lesz, de Debrecenben, Miskolcon, Sárospatakon, Nyíregyházán, illetve Mátészalkán záporok előfordulhatnak, máshol a napsütésé lesz a főszerep. Holnap után, tehát vasárnap hajnalban 10-16, délután 25-30 fok várható.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Balancingatlan.hu.
2: 3, 2, 1, rajt!
3: Június 6-án szombaton este 18 órakor rajtol a Summer Race Night autóverseny az Autokarma kupáért a nyíregyházi Tokaji úti piac területén. Őrületes farulások, sztár vendégek, rally taxi, ne feledd, most szombaton Tokaji út autóverseny.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Egyre több a pollen a levegőben, sikeres pályaorientációs nap a Móriczban, és több száz alsós rajzolt a víztorony melletti parkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. A pázsit fűfélék, fenyőfélék és csalánfélék is okozhatnak most tüneteket az arra érzékenyeknél. Csajbók Valéria nyíregyházi tüdőgyógyász allergológus főorvos ad a hallgatóknak néhány tanácsot, amit az allergiásoknak érdemes megfogadni a tüneteik mérséklésére.
5: Az a lényeg, hogy ne vigyük be magunkkal estére az ágyunkba a pollent, például a hajunkon, a szakálunkon, a bajuszunkon. Ezt szoktam is mondani, hogy ha megtehetjük, minden este mossunk hajat, mossuk le a szakál bajuszt kifejezett. Öblítsük ki az orrüregeket, ne terítsük ki a ruhát, ne terítsük ki az ágyneműt a szabadba, mert arra egész nap rárakódik a pollen, ezt bevisszük este a hálószobába, és folyamatosan ontja felénk a pollent. Szoktuk mondani a betegeknek, hogy a legpuritánabb legyen a hálószobája, ne tartalmazzon állati tollat tartalmazó ágyneműt, legyen antiallergén az ágyneműje a húzata, ne legyen suba, ne legyen szőttes, ne legyen szárazvirág, sőt, ne legyen élővirág sem, mert az meg penészgombát termelhet, tehát minimál allergén terhelés legyen egy hálószobában.
4: Pályaorientációs napot tartottak a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskolában. A cél az volt, hogy a tanulók minél szélesebb körű ismereteket szerezzenek a továbbtanulási lehetőségekről, valamint a különböző szakmák és hivatások világáról. Az idei rendezvényen az iskola tanulói mellett a tagintézmények diákjai is részt vettek, tudatta közleményében az iskola. A résztvevők interaktív bemutatók, szakmai ismertetők és gyakorlati foglalkozások segítségével nyerhettek betekintést a különböző pályák sajátosságaiba. A tanulók kipróbálhatták a kiállított eszközöket, felszereléseket, miközben első kézből kaphattak információkat a meghívott szakemberektől. Gyereknapi rajzolást rendeztek a víztorony melletti parkban. A nyíregyháza.hu azt írja, közel 300 kisdiák vett részt a programon. A rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy a gyerekek közösen alkossanak és élményekkel gazdagodjanak. A rajzoláshoz szükséges eszközöket a szervezők biztosították. Emellett kézműves foglalkozások és játékos programok is várták a gyerekeket. A résztvevők a szabadban alkothattak, ami külön örömet jelentett, hiszen az időjárás végül kedvezett a programnak. Ma egy újabb hidegfront érkezik észak-nyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. A szél élénk lehet. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből helyenként eső, zápor kialakulhat. Térségünkben előfordulhatnak élénk széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb 23-28 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Friss hírek, információk délben jönnek, majd újra kellemes szép péntek délelőttöt kívánok, aki délig dolgozik, annak pedig hát azt kívánom, hogy ezt az egy órát már akár fél lábon is bírja ki. Steven Spielberg új filmmel érkezik pár nap, és megnézhetjük, mindjárt mondom, mit tudhatunk az új UFO sztoriáról.

tartalmas szórakozást kívánok, Szendi Hajni vagyok. Vannak olyan filmsztárok, akik teljesen mindegy, milyen filmben szerepelnek, meglátják a rajongók a nevüket és özönlenek a mozikba, és vannak olyan rendezők, akiknél talán meg se nézzük, hogy mi a filmjük tartalma. Ha azt látjuk, hogy ezt ők csinálták, akkor nem csalódunk az alkotásaikban. Hát ugyanide, ebbe a kategóriába sorolom Spielberget is, aki úgy néz ki, hogy ismét UFO filmet készít, és most kiderült, hogy ez az új UFO filmje kormányzati titkokra épít. Az Amerikai Egyesült Államok sokkoló információkat rejteget. Hú, de meglepődtünk. Szóval Steven Spielberg új filmje a Disclosure Day, az UFO-k és a kormányzati eltusolások témájára épít, és erősen kapcsolódik a rendező korábbi klasszikusaihoz, mint a harmadik típusú találkozások, vagy éppen az E.T. A történet egy bejelentő köré szerveződik, aki egy titkos szervezet nyomai után indul, miközben az igazság feltárása egyre veszélyesebbé válik. A film a modern jelenések és a valódi kormányzati UFO vizsgálatok körüli vitákból merít inspirációt, beleértve a nyilvánosságra került katonai jelentéseket és a régóta élő összeesküvés elméleteket. Szerintem, ha ezt a filmet megnézem, nem alszok úgy 5 évig, mert állandóan azt nézem majd, hogy hol jönnek az UFO-k. Egyébként a sztori egyszerre idézi meg a 70-es, 80-as évek politikai thrillerjeinek hangulatát és a klasszikus sci-fi filmek világát. Központi kérdése, mennyit tud vagy akar elmondani a hatalom az ismeretlen létezéséről, és mi történik, ha valaki ezt megpróbálja nyilvánosságra hozni? Spielberg azt hangsúlyozta a film előzetesében,

lesznek az újdonságok. És egyébként, hogyha nem lenne elég a téma, hogy oda kapjuk a fejünket, vagy éppen Steven Spielberg neve, hát itt a stáblista is, Emily Blunt, Jesse O'Connor, Colin Firth, Colman Domingo. Szóval a történet egy olyan világban játszódik majd, ahol egy kiszivárgott bizonyíték alapján az emberiség megváltoztatja a földön kívüli életről alkotott képét, jön tehát a film hamarosan. Magyarországon a film egyébként majd a Leleplezés napja címmel fut.

0: Rengeteget változott a világ, ha belegondolok abba, hogy az én nagymamám, aki közel 100 éves, 99, annak idején hát hogyan esett teherbe és hogyan szült, illetve hogy manapság egy nő hogyan esik teherbe és hogyan szül, akkor itt világok választják el egymástól ezt a kettőt, hiszen annak idején hát tényleg valaki terhes lett, otthon meg a bába mellett megszült, most pedig már mindenféle tanácsadás, előkészítés előzi meg magát, már a babavárást is, és hát a szülés is egy egészen más dolog, és például ez azzal is jár, hogy olyan szakemberek vannak ma már Magyarországon, amiről talán keveset hallunk, például létezik olyan, hogy perinatális szaktanácsadó, Tar Lívia például, aki itt van velünk a vonal túlvégén. Szia Lívia, üdvözöllek!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Na, ezt te is úgy gondolod, nem, hogy hihetetlen, hogy mennyit változott ez a teherbeesés, gyerekvállalás, gyerekvárás, szülés folyamata, nem?
1: Így van, és egyre inkább a tabu témák is most már egyre nagyobb beszéd és egyre nagyobb figyelmet kapnak. Perinatális szaktanácsadóról, hogy valójában mit is takar, ez nagyon sok mindenkinek nem mond semmit ez a szó. Kezdeném a perinatális szóval, ugye ez egy latin szó, peri, mint körüli, natális, tehát a szülés körüli szaktanácsadó, ez a szülés körüli segítő, egészen a családtervezés gondolatától, a várandóság, a szülés és a gyermek 3 éves koráig kíséri, támogatja pszichésen a szülőket.
0: A szép, tehát hogy azért ez egy ilyen hosszabb távú dolog. Egyáltalán, hogy jutott neked ez eszedbe, hogy perinatális szaktanácsadó legyél? Annyira örülök, hogy ki tudom most már mondani, hogy fogom is, igen.
1: Tehát ugye én gyógytornász vagyok, is komplex rehabilitációs szakember, és ugye, hogy elkezdtem foglalkozni a szülés előtti és szülés utáni fizioterápiával, láttam, hogy ennek milyen lelki vonulatai vannak, és nagyon-nagyon, én azt gondolom, hogy gyógytornászként is elengedhetetlen, hogy a pácienseinknek a lelkületével, lelkével foglalkozzunk, és nagyon szerettem volna valami pszichológiával kapcsolatos képzést elvégezni, és akkor egészen véletlenül láttam, hogy az ELTE pszichológia karán indul egy ilyen posztgraduális képzés, hogy perinatális szaktanácsadó képzés, is azonnal jelentkeztem.
0: Ez egyébként hány fél éves volt?
1: Ez 4 fél éves volt.
0: És hányan voltatok az osztályban, csoportban?
1: Most, ahogy végeztünk, összesen ilyen 25-30-an
0: az
1: végeztünk,
0: igen.
1: Most.
0: Nem is gondoltam egyébként, hogy ez ennyire mondjuk így népszerű, és akkor a csoporttársaid is hasonló végzettségen mentek, mint te, hogy gyógytornászok, vagy szártágazóbb volt ez?
1: Gyógytornászként csak ketten jelentkeztünk, ugye elsősorban a szülésznők, védőnők voltak, akik így a csoporton túl többségét kitették, dúlák, volt szülésznőgyógyászunk is. Szóval az is jó ebben, hogy ilyen multidisziplináris hallgatótársaink voltak, és nagyon-nagyon-nagyon sokat tudtunk egymástól is tanulni, és betekintést tudtunk nyerni ugye a különböző szakterületek működésébe is, és ezért is nagyon kiemelkedő ez a képzés.
0: Hát igen, mert belegondolok, hogy például egy dúla ugye milyen sokat tud mesélni arról, hogy már a lelki
1: oldaláról.
0: Igen. Na aztán, hogy pontosan hogy is lehet kapcsolatba kerülni egy ilyen szakemberre, mint amilyen te, vagy legközelebb ezzel folytatjuk. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.

0: Best FM, ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best.

Az egyik személyes kedvencemmel, íróval megyünk tovább. Most is éppen Ken Follettet olvasok, ugye az évszázad trilógia, az a trilógia, amit minden középiskolásnak így kötelezővé tennék, mert hogy olvasmányosan megismerhetik a 100 év történelmét. Hát olyan Ken Follettre jellemző precizitással, amikor kijött az első rész, hiszem, majdnem 800 oldal gyorsan végigolvastam, amikor kijött a második rész, újraolvastam az elsőt és a másodikat, majd kijött a harmadik rész, akkor újraolvastam az első, a második részt, majd utána a harmadikat, és most csak a harmadikat akartam így több év kihagyás után újraolvasni, de aztán rájöttem, hogy nem biztos, hogy már mindenre emlékszem, így újra elkezdtem az elsőt, ami tehát negyedszer fogok olvasni, de nem bánom, mert hogy így, mert nem tudom, most tegnap este is azt hiszem egy olyan 50 oldalt, vagy nem tudom mennyit ott elolvastam belőle, és csomó minden nyilván részletekben ott úgy előjön az emberben, de akkora finomságok vannak, ahogy Ken Follett jellemez egy karaktert, egy helyszínt, az ember látja maga előtt. Na azért beszélek Ken Follettről, mert hogy 1949-ben ezen a napon született, nem máshol, mint Walesben, és hát egyébként ez többször a regényeiben is visszaköszön. Az édesapja, akár hiszük, akár nem, adóellenőr volt, az édesanyja pedig a családot rendezte, vezette. Ken Follett teljes neve Kenneth Martin Follett. Szigorúan vallásos családban nőtt fel, gyermekkorában nem nézhetett tévét, ritkán mehetett el a moziba. Emiatt a könyvek váltak a legfontosabb szórakozásává, és de jó lett, hogy ez így történt. Fiatalon már szenvedélyesen falta a könyveket. 10 éves korában aztán a családja elköltözött Londonba. A londoni könyvtárak pedig egy új világot nyitottak meg Ken Follett előtt. Kamaszkorában kezdett komolyabban tanulni. 67-ben felvételt nyert az egyetemre, filozófiát tanult, és az egyetemi évek alatt politikailag is aktívvá vált. 19 éves volt, amikor úgy döntött, ő bizony megnősült. Az első fia, Emmanuel, még egyetemistaként született meg. Diplomája megszerzése után újságírói képzésen vett részt. Az első munkahelye a South Wales Echo című lap volt. Riporterként megtanulta a történetmesélés alapjait. Később Londonban dolgozott a Ewing News-nál. Az újságírás azonban nem elégítette ki teljesen, egy idő után a könyvkiadóhoz szerződött. Az Everest Books nevű kiadónál vezető pozícióig jutott. Esténként és hétvégeken pedig regényeket írt. Első művei több álnéven jelentek meg. Kezdetben mérsékelt sikereket ért el. Az áttörést aztán 1978-ban az Eye of the Needle hozta meg számára. A regény világsiker lett, és Edgar díjat kapott érte. Ettől kezdve már főállású íróként dolgozhatott. Sorra írta a népszerű kém és thriller regényeket. A 80-as évek végén hatalmas váltásra szánt el magát, ugyanis megírta 1989-ben a máig legismertebb művét, a Katedrálist. Sokan kockázatosnak tartották, hogy egy középkori katedrális építéséről szóljon egy regény, de milyen jól tette, hogy megírta, hogy ebből sorozat is készült, és a döbbenet volt számomra, hogy van egy csavar a történetben, ami a könyvben a leges-leges legvégén derül ki, és akkor azt mondja az ember, hogy mi van, jól olvastam, gyorsan, ott tiszta pánik van, meg asztal, mekkora csavar, szóval ezt érezzük. A sorozat meg úgy kezdődik, hogy ezt így rögtön le is leplezik, na mindegy, így gondolták. Jó hangulata volt egyébként a sorozatnak is, de maga a könyv azt szerintem klassz, és az egyik személyes kedvencem. Nagyon-nagyon nagy siker lett, nem véletlenül, és hát a történelmi regények így indultak el nála, és a legnagyobb mesterévé vált a műfajnak. Később aztán megszületett a Kingsbridge sorozat több kötete, és egyik jobb, mint a másik, azokat is olvastam, mondjuk minden magyar nyelven megjelent Ken Follettet olvastam többször is, és aztán 2010 volt az az év, amikor fú, tényleg itt megfordult minden, mert hogy akkor jelent meg az évszázad trilógia első része. Művei világszerte fogynak, már több mint 198 millió példányban keltek el, könyveit több mint 40 nyelvre fordították le, több regényéből televíziós adaptáció vagy film készült. Napjainkban is a világ egyik legismertebb történelmi regényírója. Én kifejezetten szeretem, amit ő csinál. 2025-ben jelent meg a Stonehenge építésének korábban játszódó könyve, ami magyar nyelven ugye Stonehenge-ként került a könyvesboltokba. Amikor így elkezdtem olvasni, akkor azt éreztem, hogy olyan lassabban fogja az eseményeket bepörgetni a szerző, mint azt megszokhattuk tőle, de nem ez történt. Egy fantasztikus könyv született, és hát hihetetlen, hogy tényleg a Stonehenge hogyan épült, tehát hogyan vitték oda a köveket az emberek, és honnan, és milyen módon
Napon számolták ki azt, hogy éppen hanyadika van, és milyen hónap, és mikor lesz a napévforduló, és ott az emberi történéseket, a családi viszályokat is iszonyatosan jól bemutatja. Ken Follett könyvei nem rövidek, szóval általában olyan 700-800 oldalnál kezdődnek, de a legtöbb már hangos könyv formájában is ott van, tehát valaki nem tud, vagy nem szeret olvasni. Nekem az a bajom, ezek a könyvek a jó nehezek, tehát így nem tudom néha, hogy kell fogni, főleg amikor még csak az egyik oldalra helyeződik a súly, de tényleg érdemes a Ken Folletteket olvasni, vagy hangos könyvben meghallgatni. Isten éltesse Ken Follettet, aki egyszer azt mondta, a képesség, hogy meghallgassuk az okos embereket, akik nem értenek egyet velünk, ritka tehetség.

0: Szoktam olvasgatni a statisztikákat, amikor kiadják, hogy mennyire öregednek Magyarországon az autók, és hogy mi az átlag életkor, meg hogy ilyen adásvételekben melyik márka az, ami előjár, melyik az, amire a legtöbbet kell költeni, mondjuk, hogyha vizsgáztatjuk, vagy bedöglik egy alkatrész, és mi az, ami a legolcsóbban megúszható. Hát kérem szépen, most azokhoz szólok, akiknél 10 évnél idősebb autó parkol a ház előtt, vagy a garázsban, vagy az udvaron, megkönnyebbülhetnek, hiszen az Európai Unió korábban felvetette a műszaki vizsga szigorítását, mely különösen a 10 évnél idősebb járműveket érintette volna. A javaslat szerint akár évente is kötelezővé vált volna a vizsga, nyilván ez jelentős többletterhet rót volna az autósokra. Hónapokig bizonytalanság övezte ezt a kérdést, sokan tartottak a szigorításoktól, a megnövekedett költségektől. Nos, a legfrissebb döntés értelmében azonban nem változik a jelenlegi rendszer. A személyautók továbbra is 2 évente esnek át műszaki vizsgán, függetlenül attól, hány évesek. A magyar autópark egyébként folyamatosan öregszik, mintegy 4,2 millió jármű fut az utakon, átlag életkoruk pedig már meghaladja 14 évet. Számos vidéki térségben a 15 évnél idősebb autók aránya különösen magas, így az évenkénti vizsgakötelezettség komoly terhet jelentett volna a háztartásokra. A döntés mellett ugyanakkor a szigorítások is életbe lépnek, elsősorban a dízeljárművek esetében. A részecske szűrők ellenőrzését a jövőben korszerű műszeres vizsgálatokkal végzik majd el, és a szabálytalanságok, például a szűrő eltávolítása vagy manipulálása azonnali műszaki bukást, és akár a rendszám bevonását is eredményezheti. Ezzel párhuzamosan egy kedvező változás is érinti az autósokat. Ha az eredetivel megegyező típusú motor kerül egy járműbe, akkor nem szükséges új forgalmi engedélyt igényelni, és az eredetiség vizsga is elmaradhat, ami egyszerűbbé teheti a régebbi autók fenntartását.
1: Ha a tűz már a

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
2: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhetők. Valanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Mesterséges intelligencia az oktatás szolgálatában. Cseh és magyar diákok építettek nemzetközi kapcsolatokat, és véget ért a kispályás labdarúgó bajnokság. Kovács Rádai Andrea vagyok. A mesterséges intelligencia az oktatás szolgálatában. Zsigó Zsolt AI nagykövet tartott előadást a Nyíregyházi SC Bencs László szakképzőiskola tantestülete számára, közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A résztvevők betekintést nyerhettek a mesterséges intelligencia világába, megismerhették az AI alapú eszközök gyakorlati alkalmazását, valamint azt, hogyan támogathatják ezek a technológiák a pedagógusok mindennapi munkáját és a tanulók fejlődését. A program lehetőséget adott arra is, hogy közösen gondolkodjanak az oktatás jövőjéről, a digitális kompetenciák fejlesztéséről, valamint az innovatív tanítási módszerek szerepéről. Nemzetközi kapcsolatokat építettek a magyar diákok. Az Erasmus Plus akkreditáció a köznevelési szektorban program keretében a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola diákjai és pedagógusai tavasszal nemzetközi mobilitási programokon vettek részt Csehországban és Magyarországon, közölte az iskola. A hét során a résztvevők a Digitális Tudásközpontban robotikai és 3D nyomtatási foglalkozásokon vettek részt. Ellátogattak a Nyíregyházi Állatparkba, valamint természetismeret és fenntarthatósági programokon dolgoztak együtt, vegyes csoportokban. A Honvédelmi Élményközpontban VR-szimulátorokat és drónreptetést próbálhattak ki. Az utolsó napon pedig népdalokat tanultak, sportfoglalkozásokon és kreatív workshopokon vettek részt. A kispályás bajnokság szuperdöntőjét rendezték a napokban Nyíregyházán. A Nyíregyházi Sportcentrum közölte, 1200 mérkőzést játszottak az együttesek a döntő előtt. A városi stadionban történt fejlesztéseknek köszönhetően műfűben is rendeztek meccseket. A bajnokságban egykori NB1-es és NB2-es játékos is pályára lépett. A 9 bajnok közül végül a Pásztor Team Tímár együttese lett a győztes, megelőzve az MB Kandalló és az MB Kandalló öregfiúk együttesét. Már lehet jelentkezni a következő szezonra is. Bár a kispályás bajnokság most véget ért, nyáron ismét megrendezik a strandfoci tornát Sóstón. Ma egy újabb hidegfront érkezik észak-nyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. A szél élénk lehet. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből helyenként esőzápor kialakulhat. Térségünkben előfordulhatnak élénk széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb 23-28 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Ezek voltak a hírek délben, természetesen jönnek majd egy órakor is frissek, a híreink pedig el is olvashatóak a www.bestefemnyiregyháza.hu. Hát kérem szépen, egy kicsit a cseresznyek köré szerveződik ez az óra, hiszen hamarosan elmondom, mit csináljunk, hogy biztosra menjünk kukacossal cseresznye, amit teszünk vagy sem, de ha már itt tartunk Friedrich Antal séffel is, ez lesz ma az alapanyagunk.

majd ma beszélgetni a cseresznyéről, és a tőle is meg fogom majd kérdezni, hogy kukacot ellenőrize vagy sem, vagy úgy, ahogy van, eszi. Anyukám azt szokta csinálni, hogy beáztatja a cseresznyét, nem tudom, egy órára, és akkor a kukacok kimásznak belőle, tehát akkor már kukacmentesen lehet megenni a cseresznyét, mert hogy sajnos sok cseresznyében illegális lakók tanyáznak. Ugye apró lárvák fejlődhetnek ki a cseresznyében, amelyeket a héjon lévő tűhegynyi lyukak vagy sérülések jelezhetnek. A friss, egészséges cseresznye feszes tapintású, fényes héjú, puha, foltos termés már gyanús. A korai érésű cseresznye fajtákban ritkábban találhatók lárvák, de ez sem jelent teljes védelmet. A sós vízbeáztatás egyszerű módszer, hogy kiszűrjük a lárvákat, a gyümölcsöt így tisztítsuk meg. A biogyümölcsökben egyébként gyakoribb a kukac, de ez a kevesebb vegyszer következménye. A kívülről hibátlannak tűnő cseresznye sem mindig az, aminek látszik. A nyár egyik legkedveltebb gyümölcse, időnként apró, nem kívánatos vendégeket is rejthet, tehát nem minden a csillogó külső. Az egészséges, friss cseresznye már fél siker, aminek feszes tehát a tapintása, a héja sima, de ebben is lehetnek még nem kívánt lakók, de nem minden cseresznyefajta egyformán hajlamos a fertőzésre, ezt is tartsuk szem előtt. Ha teljes bizonyosságot szeretnénk, a legegyszerűbb módszer egy-két szem cseresznye felvágása. A gyümölcs húsában található járatok, barnás elszíneződések vagy apró fehér lávák egyértelműen jelzik, hogy a gyümölcs fertőzött. Bár ez a módszer nem alkalmazható minden szem esetében, azért egy gyors képet adhat arról, hogy amit vettünk, az a termés mennyire érintett, tehát ha 5 szemből 5-be van, akkor nagy valószínűséggel szinte mindegyikbe lesz. A legtöbb ember számára nyilván kellemetlen élmény, hogyha ott van a lárva, fontos azonban tudni, hogy az egészséges emberek számára az ilyen apró lárvák véletlen elfogyasztása nem jelent egészségügyi veszélyt, komolyan. A gondot inkább az okozza, hogy a fertőzött gyümölcs húsa sérülhet, gyorsabban romolhat, rosszabb lesz a minősége. Ezért a sérült vagy erősen károsodott szemeket érdemes inkább kidobni, még akkor is, ha önmagában a lárva jelenléte nem feltétlenül veszélyes. Egyébként van még egy házi praktika, tehát amely egyszerre segíthet az ellenőrzésben és a lárvák eltávolításában. Tegyük a cseresznyét egy nagyobb tálba, öntsük fel hideg vízzel, és tegyünk hozzá literenként körülbelül egy evőkanál sót. A gyümölcsöket, ha ebben hagyjuk 10-15 percig állni, akkor ha vannak bennük lárvák, azok elhagyják a gyümölcsöt, és a víz felszínén vagy az edény alján láthatóvá válnak. Az áztatás után a cseresznyét nyilván alaposan öblítsük le tiszta vízzel. A sós vizes módszer más nyári gyümölcsöknél is hasznos lehet. Megy, málna, szeder, egyéb bogyós gyümölcsök szintén rejthetnek rovarokat. Az áztatás emellett a gyümölcsök felületén lévő por, szennyeződés, egyes növényvédőszer maradványok eltávolításában is segíthet.

0: Imádom az évnek azt az időszakát, amikor folyamatosan jönnek a friss zöldségek és gyümölcsök. Az ember azt érzi, hogy úgy kimenne a kertbe és folyamatosan legelne. Én csinálom is, ami van. De hát a cseresznye az valami döbbenet, hogy mekkora kedvencem. Bár nyilvánvalóan egy idő után az ember elveszti a türelmét és kukacostól eszi meg. Hát jön a cseresznye szezon, ez lesz a témánk. Friedrich Antas séffel. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Te szóval ketté szeded, úgy eszed, vagy menjen be, aminek be kell menni, kis hús
1: is? Aminek be kell menni, az ott nincs mese.
0: Jó, oké.
1: Tehát én ezen nem...
0: Mert az elején még ott kilódik az ember, de aztán már utána csak így köbdessük a magot, esszük a kukacot.
1: Igen, én a ropogósat szeretem mindenképpen.
0: Igen, ne is mond.
1: Az a tökéletes, és természetesen ez is superfood. Tehát a cseresznye az igenis egy nagyon-nagyon-nagyon jó superfood. Itt is ugyanaz, mint máskor már elmondtam, hogy itt van a kertünkben, itt van könnyen
0: elérhető. Hatalmas egy fa azért, az nem minden kertben van el.
1: Persze, és sajnos vannak ilyen különböző részek, én is sajnos a cseresznyefám meghalt az egyik évről a másikra, de úgy, hogy a szomszédokban is mindenkinek ugyanabban az évben egyszerre
0: halt meg. A baracka volt így mindennél egyszerre megmordált, igen.
1: Úgyhogy ott azt nagyon sajnáltam, de szerencsére még a szüleimnél van, úgyhogy van cseresznyére, esélyem házi cseresznyére, de ha nem, akkor is nagyon finom. Egy kicsit irigykedem az olaszokra, mert az Olaszország, mert olaszok bármikor elmegyek, olyan nagyszemű fekete cseresznyéjük van, mint az álom. Egyszerűen nem tudom, egy döbbenet. Hát ebből a cseresznyéből szoktak ők a különböző nagyon finom desszerteket, meg ezt szokták kompótba, ez a sűrű cukros kompótba elkészíteni a marinának, tehát a fekete cseresznyéből.
0: Kicsit ez másabb, mint a miénk, igen.
1: Igen, de ez mellékes ebből. Mi maradjunk nyugodtan, nagyon jók a magyar cseresznyefe, nagyon jók a magyar cseresznyék, úgyhogy semmi probléma ezzel, meg nagyon jól nemesítettek annó, tehát magyarok ügyesek voltak régen is, meg most is a kertészeink és a nemesítéssel, úgyhogy nagyon szuper kis cseresznyéink van, úgyhogy le a kalappal ezzel, de mindenképpen azt akarom ezzel is hangsúlyozni, hogy maga a cseresznye, az mindenki azt mondja, jó, akkor csinálunk egy kis pitét, vagy egy kis ispótát, beledobáljuk, vagy magába megesszük, teljesen jól működik, és ilyenkor van az, hogy jó, akkor egy kicsit variáljuk már meg, mert nem biztos, hogy mindig csak édesbe lehet gondolkozni, és ilyenkor szeretem egy kicsit elgurítani a dolgokat a másik irányba, és egy nagyon finom, pikáns, roppanos cseresznye saláta, üllezett kecske sajta receptet fogok megosztani.
0: Összehozod a gyümölcsöt a sossal.
1: Mindenképpen, és itt is belefér a balzsamecet, az olívaolajtól kezdve a méz, meg nagyon finom dolgok, tehát természetesen rukkolát, meg madársalátát, meg különböző dolgokat tudunk belerakni ebbe a friss salátába, ízléstől függően, és akkor olyan dolgok, hogy Germersdorfi vagy Katalin nevű cseresznyét tudunk belerakni. Nekem ez a Germersdorfi akad be, tehát az egy magyar nemesítés, és mégis Németországból hozták ide, aztán itt még egy kicsit nemesítették tovább, és ettől lett Germersdorfi, de jó.
0: Na, meg sem bírom jegyezni. Igen.
1: De mindenképpen, akinek egy csöpp lehetősége van, az úgy, ahogy van egye. Nem kell még megmosni se, hagyjuk.
0: Na, úgy a fáról a legjobb.
1: Abszolút, a fáról tökéletes megoldás, úgyhogy lehetőség szerint egyék, mindenki nagyon finom a cseresznye, és jót tesz.
0: Na jó, hagyjuk abban mai beszélgetés, mert folyik a nyálam. Köszönöm szépen.
1: Már beszélsem.

0: kocsiba is ezt szoktam hallgatni, amikor megyek a munkahelyre reggel.
1: Ami nagyon tetszik a Best FM-ben, hogy már a családtag nálunk.
2: Nyíregyháza, kedvenc rádiója.
3: Ez a 103.9 Best FM.

Szendi Hajni vagyok, moziba megyünk. Június 4-én 5, azaz 5 film debütált a hazai mozikban. Megérkezett az Univerzum védelmezői, egy angol fantasztikus filmről van szó. Nicolas Galtzin a főszereplője ennek az alkotásnak. Az Univerzum hatalmas és persze rejtélyekkel teli. Adam Herceg csak akkor jön erre rá, amikor unalmas földi hétköznapjai váratlanul a feje tetejére állnak, amikor megtudja, hogy ő száműzött a földön, és igazából egy távoli bolygó uralkodójának a bujkáló örököse. Visszatér Eterniába, ahol egykori otthon a romokban van, és a gonosz zsarnok Skeleton, akit Jared Leto alakít a filmben, tehát ez az, amiért érdemes erre odafigyelni, szóval ő uralkodik, és hát ha le akarja győzni, akkor pedig a hercegnek szövetségeseket kell találnia, erről szól a film. Jött a horrorra akadva is, az amerikai horror paródia, minden idők leghorrorabb paródia filmje, minden bizonnyal sokakat érdekel, ez visszatért. 26 évvel azután, hogy legyőzték a gyanúsan ismerős szellemállarcos gyilkos, az ősnégyes újra a gyilkos célkeresztjébe kerül, és nincs horrorfilm, amely ne tűnne fel ebben a paródiában, szóval ezek elég durva paródiák szoktak lenni, de hát így szeretjük a Horrorra akadva című filmet. Megérkezett egy francia-belga családi kalandfilm is, a Marzupilami, hogy megőrizze állását az állatkertben. David elvállal egy kockázatos küldetést, el kell hoznia egy rejtélyes csomagot Dél-Amerikából. Már is egy óceánjárón találja magát ex-feleségével, Tesszel, fiúkkal, Leóval, valamint ügyetlen és ostoba kollégájával, Stefanival, akit David arra használ, hogy ő cipelje a csomagot. Óriási felfordulás kerekedik azonban, amikor Stefani véletlenül kinyit egy dobozt, és szabadjára enged egy aranyos kis marzipulami bébit. Erről szól ez a francia film. Debütált a Miket nem beszélek című angol vígjáték is Robert Aramayo, Maxim Peake, Shirley Henderson főszereplésével. John Davidson már kamaszként szembesül azzal, hogy más, mint a többiek, 15 éves korában Tourette-szindrómát diagnosztizálnak nála. Az akkoriban alig ismert és sokak által félreértett betegség miatt az iskolában kiközösítik, bántják őt, miközben maga sem érti teljesen, hogy mi is az, ami történik vele. A nehézségek ellenére John nem adja fel, felnőttként elhatározza, hogy saját tapasztalatait felhasználva harcol a szindrómával élők elfogadásáért, megértéséért, erről szól a Miket nem beszélek. És debütált a Szerelmem Marokkó című marokkói, francia, spanyol, német, belga romantikus dráma és Carmen Maura főszereplésével. Az idős spanyol nő Maria Angeles a marokkói Tangerben él. A háza nem csak az otthona, hanem egész életének szép emlékekkel teli lenyomata. Amikor a lánya Clara ház eladása mellett dönt, Mária nem hajlandó belenyugodni a változásba. Elszántan kezd küzdeni, hogy megőrizze mindazt, amit a biztonságot, a boldogságot, a múltat jelenti számára. Eközben, amikor a legkevésbé várja, újra rátalál a szerelem is. Na hát ezek a filmek debütáltak június 4-én, 11-én pedig jön majd a Gyűlölet című francia filmdráma, a Leleplezés napja című amerikai thriller, ugye Spielberg alkotása, Blue Herontól az Egy nyár emléke, Mumbo Jumbo címmel egy dán animációs film, jön majd a Szürke zóna, illetve az Ádám álmai című dán német vígjáték is. Jó szórakozást!

Jönnek a hírek pillanatokon belül itt a Best FM-en, előtte még egy-két közlekedési info. A debreceni út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt a közmű fedél. Egyébként a Szent István utcán, a kórház előtti buszmegállónál is ez a helyzet, bójával jelölték. A Dohány utca 3 szám előtt folytatódnak a parkoló felújítási munkák, a főutak mentén pedig patkarendezési, árok tisztítási munkák zajlanak, figyeljünk az ott dolgozókra.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. valanszingatlan.hu.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
3: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Megjelent a Sertéspest is Vármegyénkben. Versenyt hirdet a Nyíregyházi Egyetem, és hamarosan kezdődik a 97. ünnepi könyvhét. Kovács Rátai Andrea vagyok. Az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban. Az országos főállatorvos a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben. A hatóság a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására kéri. Az ASP a házi és vadon élő sertések súlyos vírusos betegsége. Az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor nem gyógyítható, és nem létezik ellene vakcina. Így a betegség jelenléte jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazat számára. A NÉBIH nyomatékosan kéri a sertéstartókat, kiemelten a fertőzött területen, hogy továbbra is különös figyelmet fordítsanak a járványvédelmi előírások betartására. Örkény után szabadon egyperces gondolatok, pénz a jövőben. Generációk, technológia és tudatosság. Ezzel a címmel hirdetett pénzügyi versenyt a Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézete. Közölte az intézmény. A harmadik alkalommal meghirdetett pénzügyi témájú verseny célja a pénzügyi tudatosság fejlesztése a fiatalok körében. A videós pályázati anyagot június 7-éig várják. Bővebb információ az enye.hu oldalon. Jövő héten kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok Nyíregyházán. A szervező Móricz Zsigmond könyvtár színes programokkal készül. Tomaszowski Anita igazgató rádiónknak elmondta, június 10-én tartják a megnyitót.
5: Hály János József Attila díjas magyar író, drámaíró, költő lesz a vendégünk, és ő fogja megnyitni a ünnepi könyvhetet. Rengeteg könyvet írt, nem feltétlenül mindegyik egy könnyű olvasmány, de Hály János előadás módját nagyon-nagyon szeretjük, magával ragadó, és az irodalomról, a magyar irodalomról fantasztikus előadásokat tud tartani. Ezt követi majd a Dongó együttes.
4: Ma egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. A szél élénk lehet. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből helyenként eső, zápor kialakulhat. Térségünkben előfordulhatnak élénk széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb 23-28 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy

Gondolom sokan túl vannak már ma egy pár kávén, ugye van, aki reggeliszik egyet, délelőtt még egyet, ebéd után még egyet, délután még egyet, meg van, aki még lefekvés előtt is, de olyanok is akadnak, akik max. Egyet isznak egy nap, lehet az is koffeinmentes. Minden esetre a kávébe szoktunk tenni tejszínt, cukrot vagy tejet, tojássárgáját biztosan nem, pedig állítólag, ha ezt tesszük, sokat teszünk az egészségünkért is.

0: Na, ki mit szokott tenni a kávéjába, amikor reggelizze vagy napközben? Én tejet egyébként, és nem vagyok laktózérzékeny, de a laktózmentes tejet nagyon szeretem. Van egy kis édeskés ízerendes, jó sok tejjel iszom, amiben nem kevés a kalória egyéb iránt. Minden esetre a kávé önmagában is kiváló anyagcsere fokozó, ha teljesen éggyomorra fogyasztjuk. Kortizol szint emelkedést okozhat a szervezetben. Ez a hirtelen kiugrás hosszú távon fáradtsághoz, magas vérnyomáshoz vagy makas súlygyarapodáshoz is vezethet. Ha viszont a tej helyett minőségi zsírt és fehérjét adunk a feketénkhez, azzal tökéletesen kiegyensúlyozzuk az italt, és megakadályozzuk a szervezet stressz reakcióját. Ez a különleges összetevő nem csak hihetetlenül sejmes, luxus textúrát ad az italnak, de állítólag felturbózza az anyagcserénket, és megvédi a szervezetet a korai koffein soktól. A megoldás pedig nem más, szerintem senki nem találná ki, tojás sárgája. Tehát tegyük bele a tojás sárgáját a kávéba, de most tényleg. Na mindegy, azt írják a Glamouron, hogy a tojás sárga az egyik legkoncentráltabb szuper élelmiszer, amihez csak hozzájuthatunk. Nagyon gazdag ásványi anyagokban, kolinban, fehérjében, ráadásul az egyik legjobb forrása a szervezet számára azonnal hasznosítható bioaktív A-vitaminnak. Sokan nem szeretik a sült vagy főtt tojást a mindennapokban, így a kávéba kevert sárgája zseniális alternatíva arra, hogy ezeket az értékes tápanyagokat bevigyük a szervezetünkbe, anélkül, hogy ténylegesen főtt tojást kellene ennünk. De hát mégis milyen íze van ennek? Most állítólag, ha megfelelően készítjük el, a kávé nem lesz tojás ízű, sőt, krémes, habos, lágy italt kapunk, amit különféle fűszerekkel, például vaníliával, fahéjjal, szerecsendióval, kardamommal, kakaóporral, egészen luxus szintű gasztronómiai élményé lehet emelni. A legnagyobb félelem a kávé és a tojás párosításnál természetesen az, hogy a forró feketétől a tojás egyszerűen kicsapódik, egy ihatatlan rántotta lebeg majd a bögrénk tetején. Na hát ezt a problémát egy pofon egyszerű konyhai trükkel és egy elektromos tejhabosítóval állítólag tökéletesen ki lehet küszöbölni. Szóval a következőképpen kell csinálni, ha vagyunk olyan bátrak, hogy ezt kipróbáljuk. Tegyük a nyers tojás sárgáját a bögrébe, adjunk hozzá ízlés szerint cukrot, édesítőt, vagy juharszíropot, kókuszcukrot. Kezdjük el alaposan felverni az elektromos habosítóval, amíg a keverék egészen világos színűvé és sűrűn feszülő levegős habbá nem válik. A cukorral való alapos felverés képezi azt a pajzsot a tojás körül, ami megvédi a fehérjéket a kicsapódástól, amikor találkozik a hővel. Ha a hab kész, öntsük hozzá a forró, erős kávét, a legjobb a friss espresszó, és egy kanállal finoman keverjük össze. A nyers tojás fogyasztásával kapcsolatban azt mondják a szakemberek, hogyha megbízható, szabadtartású vagy háztáji gazdaságból származik a tojás, nincs mitől tartani. A legfontosabb, hogy a tojáshéjat alaposan tisztítsuk meg felhasználás előtt, hiszen a szalmonella fertőzés kockázata mindig a héjon van. Ha rendszeresen készítünk magunknak anyagcsere támogató tojásos kávét, állítólag hamarosan azon kapjuk majd magunkat, hogy rengeteg tojásfehérje halmozódik fel a hűtőben. Nos, ahelyett, hogy ezt kiöntenénk, kreatív módon fel lehet használni, keverjük bele a házi készítésű granulába sütés előtt, készítsünk belőle házi pillecukrot, vagy keverjük össze egy kis mézzel, és használhatjuk tápláló hajpakolásként is. A tojásos kávé tehát tökéletes bizonyíték arra, hogy a reggeli egészségtudatos rutinunknak nem kell az unalmas ízekről szólni. Hát nem tudom, bennem vannak kérdőjelek, de lehet, hogy kipróbálom.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Pallagi Alexandra dietetikussal beszélgetek, jön a kalóriadós. Szia, szia, Szandi, üdvözöllek.
1: Szia, Hajni, én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
0: Nagyon sokan csinálják azt a családok, hogyha mondjuk nyaralni mennek, hogy délelőtt úgy elpocolgatnak, aztán esznek valamit, jön egy kis pihenőidő, mert hogy nagyon nagy meleg van, aztán mondjuk délután vagy kimennek a strandra, mert ugye nem akarnak szétégni, vagy elmennek esetleg kirándulni. Hogyha valaki délutáni kirándulásra indul, mondjuk kicsivel később, mint ebéd után, akkor mi az, amit csomagoljon, mit vigyen magával?
1: Tehát amennyiben nem egy egész napos túrára megyünk, és ugye ha ebéd után indulunk, valószínűleg nem egy egész napos túra, akkor nagyon jól jöhetnek a friss gyümölcsök, magvakkal kiegészítve, műzliszeletek, kekszek, kerülhetnek a táskánkba uzsonna gyanánt, vagy akár készíthetünk egy szendvicset. De ugye, ha a nyári melegben megyünk egy délutáni kirándulásra, akkor jól eshet a hűsítés, így abban az esetben, hogyha tudjuk, hogy a kiránduló vagy túra útvonalunkon van fagyizó, akkor szerintem érdemes lehet ilyen esetben a fagyit beiktatni.
0: Na, ezt sokan várták már, hogy ez a mondat elhangozzon akkor. Jó, oké, tehát a fagyi jöhet.
1: Igen, hát úgyis sétálunk, meg nyilvánvalóan, tehát ugye beszéltünk már korábban arról, hogy az egészséges táplálkozásban a mértéktartás nagyon fontos, de alapvetően azért mindent lehet mérték. Kell, és miért is kéne nyáron a nagy melegben megvonni magunktól a fagyit? Nyilván nem azt mondom, hogy 10 óraira ebédre uzsonnára ezt tenjük, de hogyha van egy kirándulás és jól esik, akkor nagyon, nagyon jó választás lehet.
0: Meg hogy ne 5 gombócot együnk mondjuk, nem? Hanem elég egy-kettő.
1: Hát igen, igen. Utána séta is nehéz lesz, hogy 5-6 gombóc vagy után.
0: Mit ígyunk ilyenkor? Mit vigyünk magunkkal? Vizet?
1: Igen, szerintem folyadékfogyasztásra a víz a legideálisabb ebben az esetben. Főleg, hogyha valaki szereti mondjuk a szénsavas vizeket, de azt ugye megbontogatja, akkor elmegy az ereje, az már nem ugyanolyan, tehát hogy a sima víz, a mentes víz lehet talán a legjobb. Viszont, hogyha nagy túrát teszünk, és nem csak egy ilyen délutáni túra van, vagy lehet, hogy délutáni, de nagyon intenzív, és sokat izzadunk, akkor ugye a folyadék és elektrolit pótlást segíthetik az izotóniás italok, de egy rövidebb, enyhébb túránál ezekre nem lesz szükség, viszont van olyan eset, amikor ezek is szóba kerülhetnek.
0: Na, mi a helyzet a stranddal? Most például, hogyha itt a Tiszatónál voltam, lemegyek a strandba, már a bejárat kézműves hamburger fogad, tortilla, gyrosz, sült krumpli, kicsit arrébb ott van a lángos, a rántott hal, a kolompírozó, aztán a jégkrémes stand, a lángosról menne is beszéljünk, tehát, hogy kukorica, ugye azt érzi az ember, hogy így elindulok a strand elején, és ugye végig-végig enném. Így javasolsz. Gondolom, hogy ne csináljam ezt, igen.
1: Hát igen, hogy itt is lehet szerintem, mondjuk ha többen vagytok, és több mindent is szeretném megkóstolni, akkor szerintem érdemes abban gondolkodni, nem mindenki megáll a lángosozónál, aztán a halasnál, aztán a hamburgerezésnél, vagy hamburgeresnél, és mindenhol mindenki mindent teszik, hanem mondjuk valaki hamburgert választ, valaki lángost, és esetleg lehet felezgetni, negyedelni, és akkor többféle dolgot is meg tudunk kóstolni, de nem azt fogjuk érezni, hogy 2 óra múlva csak feküdni tudunk a strandon, úgy 3-4 órán keresztül, mert ettük magunkat. Hogyha rántott hal van, akkor ne sült krumplit tegyünk mellé. Sült krumplit amúgy is otthon is tudunk enni, meg amúgy mindenhol van a kínálatban, tehát nem egy különleges dologról van alapvetően szó. Tehát próbáljunk inkább nagy adag savanyúságot kérni a halacska mellé. Ezáltal már ugye a rostbevitelünk is megnő, és a nagyon magas zsírbevitel, ami ugye a rántott halban és a krumpliban úgy benne lenne, nem fog nagyon elteríteni. Ha lángos van, akkor próbáljuk ott szintén inkább a hagyományosabb fokhagymás változatot és az ilyen nagyon tejfölös, extrán sajtos változatokat inkább kerüljük, vagy tényleg ritkán iktassuk be, már csak azért is, mert hogyha ha esetleg nem tűnik annyira megbízhatónak a lángosozó, akkor ugye egy sajttal tejfölel el, azért óvatosan kell bánni, hiszen romlandó termékekről van szó. A főtt kukorica is egyébként egy tök jó alternatíva lehet, azt mondjuk sokan nem inkább mint főétkezést szokták választani, hanem mint egy uzsonna, és akkor tök jó.
0: Csak felhajtja a cukrát az embernek, nem kicsit, a főtt kukorica.
1: Igen. De mondjuk lehet azt csinálni, hogy uzsonnára eszünk egy főtt kukoricát, és akkor utána sétálunk egyet a tóparton, és akkor a mozgáson azért picit tudjuk ezt kompenzálni. Aha. Hogyha hamburger van, a hamburgernél is azt javasolnám, hogy a sült krumplit megkérjük mellé. Eleve egy hamburger azért úgy elég nagy szokott lenni, bár nem mindenhol, de alapvetően úgy laktató, és a krumpli nélkül is jól fogunk lakni, és még esetleg, ha azt érezzük, hogy még van bennünk egy kis hely, akkor még egy gombócvagyit is meg tudunk enni utána.
0: Igen.
1: A sült krumplit azt szerintem ilyenkor lehet mellékvágányra tenni.
0: Még van, ahol még divat, hogy még amerikai káposztasalátát is pakolnak hozzá. Na, ezt a kombót én megeszem, és azt érzem, hogy valakinek haza kéne tolni. Tehát,
1: igen.
0: De annyira
1: igen,
0: finom.
1: És az a, igen, és csak az a baj, hogy főleg, ha egy ilyen strand van, vagy egy strandi, nem tudom, helyzet, ahol 38 fok van, nagyon meleg, izzadt, és semmihez nincs kedved, mert tényleg nagyon meleg van, lehet, hogy nagyon sokan vannak a vízben is,
0: igen.
1: Akkor úgy kellemetlen és tönkre teheti a napot azt, hogyha fetrengsz a földön, mert annyira sokat eszél, hogy nem esik jól. Szóval emiatt is, hogy jó legyen a nap további része, vagy ha valaki gyerekekkel van, és még a gyerekek nyilván aktívabbak labdázni szeretnének, hogy meg tudjunk mozdulni,
0: igen.
1: Érdemes a mennyiségekre figyelni.
0: Köszönöm szépen, innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm.
1: Én is köszönöm.

Egyre többet hallunk manapság a medvékről, és hát nem azt mondom, hogy jaj, itt-ott-ott láttak egyet, nem Magyarországon, hanem beszélünk arról is, hogy ó, hát ott kukázott a medve az utca végében Magyarországon. Szóval, hogy azért lehet ilyet látni, mindig tűnnek fel különféle fényképek, videók, és sorolhatnám. Tehát nyilvánvalóan Erdély az a rész, ahol azért nagyon-nagyon sok a medve, és hát most elképesztő mutatványt hajtott végre egy barna medve Erdélyben, és erről a kalandról videó is fölkerült a netre, mert ma már ugye egyfolytában mindenről készül videó, szerencsére vagy pont nem. Na hát kérem szépen, hogy a medvék tudnak fára mászni, tehát ha belegondolunk, akkor a nem olyan túl nagy trúváj, hogy mondjuk felmenjenek egy villanyoszlopra is, de azért ez nem egy megszokott látvány. Minden esetre villanyoszlopra mászott fel egy medve Brassóban. Az elképesztő mutatványról készült videó már bejárta az internetet. Szürreális a felvétel, azt látjuk, ahogy a maci elképesztő ügyességgel mászik le a több méter magas villanyoszlopról. A videó valóban megmosolyogtató, a szakemberek azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy egyre gyakrabban jelennek meg a medvék lakott terület közelében. A lakosság arra kér mindenkit, hogy aki meglát egyet, ne közelítse meg, hanem inkább hívja a 112-t.

www.bestfmnyiregyhaza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok minden nap frissen. www.bestfmnyiregyhaza.hu.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom nem csak mára, hanem erre a hétre is, de mindezt azért egy-két programmal teszem. Nagyon fontos, hogy játszunk és megmaradjunk felnőttként is játékosnak szerintem, akinek pedig családja van, az a gyerekek miatt elég sok programon vehet részt, ahol a játéké a főszerep. Hát kérem szépen, ma és holnap a játékvilágnapjához kapcsolódóan a Nyíregyházi Állatparkban szerveznek esemény, Lego játékélmény. Várják a kiérkezőket. A játék világnapja alkalmából megrendezett esemény tehát a családoknak szól, de én biztos vagyok benne, hogy egy család akkor teljes, hogyha van otthon egy négylábú kedvenc, és éppen ezért ma este 6 óráig, aki szeretné bővíteni a családot négylábúval, menjen ki a rendkívüli örökbefogadási napra, ami reggel 8 órakor indult el az állategészségügyi telepen a Szállási út 128 szám alatt, tehát aki szeretne kutyust, menjen el, ismerje meg a gazdira várókat személyesen, hogy megtalálhassa kedvencét, adjon az ott élőknek egy második esélyt, egy új kezdetet. További részletek a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Én kellemes délutánt, jó hétvégét kívánok, a hírek után a műsorvezető Dékán Pisti lesz. Hétfőn jövök délelőtt 10-kor újra. Szendi Hajnit hallotta. We'll be right back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron?
2: Most figyelj!
1: A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Balancingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Egyre több a pollen a levegőben, sikeres pályaorientációs nap a Móriczban, és több száz alsós rajzolt a víztorony melletti parkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. A pázsit fűfélék, fenyőfélék és csalánfélék is okozhatnak most tüneteket az arra érzékenyeknél. Csajbók Valéria nyíregyházi tüdőgyógyász allergológus főorvos ad a hallgatóknak néhány tanácsot, amit az allergiásoknak érdemes megfogadni a tüneteik mérséklésére.
4: Az a lényeg, hogy ne vigyük be magunkkal estére az ágyunkba a pollent. Például a hajunkon, a szakálunkon, a bajuszunkon. Ezt szoktam is mondani, hogy ha megtehetjük, minden este mossunk hajat, mossuk le a szakál bajuszt kifejezett. Öblítsük ki az orrüregeket, ne terítsük ki a ruhát, ne terítsük ki az ágyneműt a szabadba, mert arra egész nap rárakódik a pollen, ezt bevisszük este a hálószobába, és folyamatosan ontja felénk a pollent. Szoktuk mondani a betegeknek, hogy a legpuritánabb legyen a hálószobája, ne tartalmazzon állati tollat tartalmazó ágyneműt, legyen antiallergén az ágyneműje a húzata, ne legyen suba, ne legyen szőttes, ne legyen szárazvirág, sőt, ne legyen élővirág sem, mert az meg penészgombát termelhet, tehát minimál allergén terhelés legyen egy hálószobában.
3: Pályaorientációs napot tartottak a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskolában. A cél az volt, hogy a tanulók minél szélesebb körű ismereteket szerezzenek a továbbtanulási lehetőségekről, valamint a különböző szakmák és hivatások világáról. Az idei rendezvényen az iskola tanulói mellett a tagintézmények diákjai is részt vettek, tudatta közleményében az iskola. A résztvevők interaktív bemutatók, szakmai ismertetők és gyakorlati foglalkozások segítségével nyerhettek betekintést a különböző pályák sajátosságaiba. A tanulók kipróbálhatták a kiállított eszközöket, felszereléseket, miközben első kézből kaphattak információkat a meghívott szakemberektől. Gyereknapi rajzolást rendeztek a víztorony melletti parkban. A nyíregyháza.hu azt írja, közel 300 kisdiák vett részt a programon. A rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy a gyerekek közösen alkossanak és élményekkel gazdagodjanak. A rajzoláshoz szükséges eszközöket a szervezők biztosították. Emellett kézműves foglalkozások és játékos programok is várták a gyerekeket. A résztvevők a szabadban alkothattak, ami külön örömet jelentett, hiszen az időjárás végül kedvezett a programnak. Ma egy újabb hidegfront érkezik észak-nyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. A szél élénk lehet. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből helyenként eső, zápor kialakulhat. Térségünkben előfordulhatnak élénk széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb 23-28 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Ez már a péntek délután, amikor újra együtt töltjük ezt a 4 órát, itt a Best FM NDK-n István vagyok. Van előttünk minden, és készülünk a hétvégére. Hallgatjuk a legnagyobb dalokat, játszunk majd, akár a pizzákért, akár a belépőkért. Érdemes tehát figyelni, kezdjünk a Black Eyed Peas-zel.

Ez volt a Tong Song Cisco dalát hozhattam, ez a Best FM, Blake Shelton, Gwen Stefani lassít a következő percekben. Nobody but you. Hallgatjuk mindjárt. Előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, hogyan alakul a délután. 27 fok a hőmérőn, délnyugati a széllel számoljon mérsékelt. A következő órákban még egy kicsit emelkedhet a hőmérséklet, akár 28-at, 29-et is megcélozhatjuk. Megvastagszik a felhő felettünk, de elsőre ma már nem kell készülni, a szél is majd fordul, nyugatias lesz a következő óráktól számítva, és a holnapban majd a borult idő indítja a szombat reggel perceit. Tehát úgy néz ki, hogy a szombatban napsütés, a vasárnapban pedig záporok érkeznek majd. Így kell nagyjából számoljon időjárásra, és a legnagyobbak között pedig Blake Shelton Gwen Stefanival, Geszti Péter Péter Fiborival, Diana King pedig egyedül a Shy Guy dalban. Don't

Nem tudom, a Red Bull Pilvakertől, itt egyébként Szabi is pörgeti a nyelvét a dal, szerintem tök jó. Az egyhetes kampány pedig továbbra is tart az utakon, számítson rám, a figyelem most a két keréken guruló járgányokra, a mikromobilitási eszközökre vonatkozik, szól, tehát a motorosok, a bringások, a rolleresek készüljenek komolyabb ellenőrzésre, bukósisak, világító berendezések, fékek, papírok, biztosítás, ezek tutira a figyelem fókuszában, a szonda is előbújhat a zsebből, de ezzel szerintem mindenki számol, szóval ez pörög egészen vasárnapig, bezárólag bárhol, bárkit megállíthatnak. Kiegészítéseket olvashat a Best FM oldalán. Gonna Make You Sweet, méghozzá a CNC Music Factory dala, ezzel folytatjuk.

változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Carnaval de Paris, méghozzá Dario G-vel és majd Király Viktorral szólóban folytatjuk. Előtte pedig nézzük a környezetvédelmi világnapot. Többször beszéltünk arról, hogy ez újra várja az érdeklődőket, illetve számolhat rá itt Nyíregyházán is. Egészen pontosan a hulladékudvarok az EA kiindítja ezt a programot évről évre. A céget megtalálja a Best FM oldalán. A hulladékok a figyelem fókuszában, azok a hulladékok, melyek kallódnak itt-ott-amott, és igazából nem igazán tud vele mit kezdeni. Hát most ezekért lehet ajándékokat kapni. A lényeg az, hogy szét kell válogatni a hulladékokat, így kell elvinni a hulladékudvarok egyikébe, a Kerik utcaiba akár, mely 10 és 18 óra között, vagy a Korányi Frigyes utcai 7 és 15 óra között várja a hulladékját. Szóval még akár ide is ide érhet, fontos, hogy külön kell válogatni, és fontos, hogy ez csak a mai napra érvényes, hiszen mégiscsak ma van a környezetvédelmi világnap. Hát erről ennyit. Jöjjön Király Viktor szólóba, Nagy Bogi maradok dala, és a Rednex majd balladájával érkezik.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is pörgött első óránk, felisérek azonnal Andétól, aztán indítjuk majd a Pizza Mafia játékát. Itt a hét utolsó dolgos napján újra van itt egy remek pizza menü, a Super Pizza menü, melyet odaadhatok majd a 4 órai hírek előtt valakinek. Keresse a bejegyzést Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Balancingatlan.hu.
3: 3, 2, 1, rajt!
4: Június 6-án szombaton este 18 órakor rajtol a Summer Race Night autóverseny az Autokarma kupáért a nyíregyházi Tokaji úti piac területén. Őrületes farulások, sztár vendégek, rally taxi, ne feledd, most szombaton Tokaji út autóverseny.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Mesterséges intelligencia az oktatás szolgálatában. Cseh és magyar diákok építettek nemzetközi kapcsolatokat, és véget ért a kispályás labdarúgó bajnokság. Kovács Rádai Andrea vagyok. A mesterséges intelligencia az oktatás szolgálatában. Zsigó Zsolt AI nagykövet tartott előadást a Nyíregyházi SC Bencs László szakképzőiskola tantestülete számára, közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A résztvevők betekintést nyerhettek a mesterséges intelligencia világába, megismerhették az AI alapú eszközök gyakorlati alkalmazását, valamint azt, hogyan támogathatják ezek a technológiák a pedagógusok mindennapi munkáját és a tanulók fejlődését. A program lehetőséget adott arra is, hogy közösen gondolkodjanak az oktatás jövőjéről, a digitális kompetenciák fejlesztéséről, valamint az innovatív tanítási módszerek szerepéről. Nemzetközi kapcsolatokat építettek a magyar diákok. Az Erasmus Plus akkreditáció a köznevelési szektorban program keretében a nyíregyházi Bem József általános iskola diákjai és pedagógusai tavasszal nemzetközi mobilitási programokon vettek részt Csehországban és Magyarországon, közölte az iskola. A hét során a résztvevők a digitális tudásközpontban robotikai és 3D nyomtatási foglalkozásokon vettek részt. Ellátogattak a nyíregyházi állatparkba, valamint természetismereti és fenntarthatósági programokon dolgoztak együtt vegyes csoportokban. A Honvédelmi Élményközpontban VR szimulátorokat és drónreptetést próbálhattak ki. Az utolsó napon pedig népdalokat tanultak, sportfoglalkozásokon és kreatív workshopokon vettek részt. A kispályás bajnokság szuperdöntőjét rendezték a napokban Nyíregyházán. A Nyíregyházi Sportcentrum közölte, 1200 mérkőzést játszottak az együttesek a döntő előtt. A városi stadionban történt fejlesztéseknek köszönhetően műfűben is rendeztek meccseket. A bajnokságban egykori NB1-es és NB2-es játékos is pályára lépett. A 9 bajnok közül végül a Pásztor Team Tímár együttese lett a győztes, megelőzve az NB Kandalló és az NB Kandalló Öregfiúk együttesét. Már lehet jelentkezni a következő szezonra is. Bár a kispályás bajnokság most véget ért, nyáron ismét megrendezik a strandfoci tornát Sóstón. Ma egy újabb hidegfront érkezik észak-nyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. A szél élénk lehet. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből helyenként eső, zápor kialakulhat. Térségünkben előfordulhatnak élénk széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb 23-28 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Péntek délután is itt van velünk a Pizza Mafia játék, amelyben a szuper pizza menüt lehet megnyerni. Üdvözlöm! 3 után járunk 3 perccel, Dékán István vagyok. Keres a bejegyzést már most Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Ne feledj, ott kell hozzászólni kommentként, így lesz esélye. Matt House énekel, ez a Like a Prayer.

Egy igen jó dal, a Like Prayer, a Madhouse-tól, a Madonna feldolgozások nagy királyától pörgött itt a Best FM-en, egyébként nem is volt más nekik, csak Madonna feldolgozás. A Superhero-val folytatjuk, és egy kicsit nézzük a Facebook oldalunkat, a Best FM Nyíregyháza, ne feledje, itt kell ma is keresni a Pizza Mafia játékát, itt tud hozzászólni. Egyébként én is itt szoktam kihirdetni, többek között a nyertest, úgyhogy érdemes figyelni a Facebook oldalunkat, ahogy már említettem, Best FM Nyíregyháza. A sikerről beszélünk, mely nagyon szubjektív, kinek ez, kinek az, bárkinek is bármit is jelenthet, és pont ezért beszéljünk erről önnek, mit jelent a siker. Így tettem fel a kérdést, és várom ebben az órában hozzászólásait, hogy regisztrálhassam, és végeredményként nyerhessen szuper pizza menüt a Pizza Mafiától, Augustóval és a Bolognese pizzákkal.

Nagyon ott volt a dal, ők voltak a New Level Empire. Ez volt a valami legyen itt a legnagyobbak között, aztán majd a Girlfriend jön Avril Lavigne-től. A játék kérdésünket pedig megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amit sikernek könyvel el, és azért itt látszik, hogy első körben nem biztos, hogy egyet gondolunk. A siker az lehet nagyon sokféle. Siker a családban, siker a gyermeknevelésben, vagy éppen a melóban. Tudja ezt átélni, szóval erre vagyok kíváncsi, igazából konkrétumokat várok ebben az órában. Nagyjából körbehatároltuk a három fő csoportot, ahonnan fognak érkezni az üzenetek, és ahonnan már néhány érkezett is. Na nézzük, az első Tibor így válaszolt, attól függ miben, tehát ő még egyelőre ezt így nem tudta hova tenni. A családom, a gyermekeim, így válaszolt az üzenetünkre Csaba, azt, hogy könnyebbé teszem a látás sérült emberek életét. Milyen szép és nemes gondolat, illetve tett, hiszen erről beszélünk. Alapvetően nem érzem magam sikeresnek, a gyermekem már most sokkal többet ért el, mint én egész életében. Ezért nagyon hálás vagyok. Beatrix az üzenet küldője. Szerintem a gyermeknevelésben is lehetünk sikeresek. Ez is egy jó dolog, hogyha a gyermekünk tovább ér, mint mi. Hiszen ez a cél, ugye? Hogy egy kicsit ők mindig előrébb legyenek, könnyebb életük legyen. Beatrix üzenetét olvastam. Tehát folytatjuk dalokkal, itt a Girlfriend. Na meg Ájra maffiáik énekelnek nem sokára. Ez a Volt egy álmom.

0: Egy igazán jó nyári hangulatú dal, Dimples D-vel, ez volt a Sucker DJ, és majd a Bonbon dúdol a fülébe a varázsjel előtt. Újra a játékra fókuszálunk, hiszen ez az óra a játékról szól, a Pizza Mafia játékáról, melyben ma is megnyerheti a Super Pizza menüt egy valaki, akit majd sorsolás útján derítünk fel. Hogy esélye legyen, ezért pedig válaszolni kell a Facebook oldalunkon feltett kérdésre. Önnek mit jelent a siker az életben? Itt tettem fel kérdésemet, és ugye arra vagyok kíváncsi, hogy hol érzi igazán sikeresnek magát. Ha válaszol, regisztrálom, a játékszabályokat jól ismerjük, nézzük a hozzászólásokat. Zsave, továbbra se kaptam teljes nevet. Jó kérdés, nehéz megválaszolni, de ami biztos, hogy az ember nem lehet mindenben sikeres. Az egyik dolog a másik rovására megy. Ő így fogalmazta meg gondolatait. Hát itt egyszerűen csak a gyerkőcökre büszke, azt írja a két nagyszerű fiam, Erzsébet. Ez egy jó kérdés. Családom, gyermekeim, nekik legyen boldog életük. Erika is a gyerkőcöket, egészen pontosan a lányát emelte ki. Szia, mindenképpen sikernek könyvelhetem el, hogy a lányom egy nagyszerű ember lett. Ágnes üzenete, most leginkább nagyfiam, aki sikeres érettségi szakvizsgát tett. Hát, ez egy óriási lépés a felnőtté válás kapujában. Gratulálok, van idő, várom hozzá szólásait. Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán megtalálja a kérdést, a dalokat pedig nyugodtan rám bízhatja Bombonnal. Folytatjuk a varázsjel után, Alicia Keys és majd Oliver from Earth is énekel.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kökény Attila és Rakoncai Viktor, ha újra látlak koncertturnéja, a Tokaj Fesztivál katlamba érkezik. Egy este teles lágerekkel, érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Sztár vendég Lengyel Johanna. Jegyek a gag.jegy.hu oldalon. Kökény Rakoncai, június 6-a, Tokaj Fesztivál katlan.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Így érzem magam én pénteken, ahogy Olivier from Earth fogalmaz, a világ az enyém. Hát ezzel a gondolattal szaladjunk még neki az utolsó melós óráknak, aztán pedig majd közlekedünk. Most pedig a pizzás játék pörög, melyre érdemes figyelni Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán. Feltettem a kérdést, önnek mit jelent az életben a siker, miben érzi magát sikeresnek? Így válaszoljon a kérdésemre Facebook oldalunkon komment üzenetként, hogy regisztrálhassam a Pizza Mafia játékában, és megnyerhesse a szuper pizza menüt a mai napon, és hát a hétre ennyi, úgyhogy érdemes figyelni, extrán szorítani is. Hát nem tudom, 4 levelű lóherőit keresni, hiszen mégiscsak sorsolásról van szó. Nézzük hozzászólásainkat. Itt van Tibor, egy boldog család, anyagi biztonság, egészség. Hát igazából szerintem mindenki ezt szeretné elérni, ekkor érezné magát sikeresnek. De mi az, amiben már most érzi, hogy révbe ért? Mi az, amire már most azt mondaná, hogy mindent is elértem, amit ezzel kapcsolatban kitűztem célul, életcélul, legyen ez munka, legyen ez család, legyen ez gyermeknevelés. Szerte ágazó nagyon ez a mai kérdés, illetve ez a mai játék, de így lehet mindenkinek esélyt adni. Nyilván ez a cél, szóval várom hozzászólásait Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán. Egyébként én azt mondom, hogy talán a munkában ott vagyok, ahol szeretnék lenni, azt azért hozzátenném, hogy vannak még lehetőségek is. Szeretném ki is használni, de jól érzem magam, ha így a saját oldalamról beszélünk, a gyermeknevelésbe éppen ezerrel, a házas élet, pedig hát még a kapujában állunk, 2 éves házassági évfordulón vagyunk túl. Szóval nagyjából ez az én élet történetem, kicsiny dióhéjában, várom még az övét is. Persze a sikerek megközelítésében, és idehozom a dalokat a folytatásban, jön nekünk Yves Laro király a diszkó, ez a Rise Up! Rise up.

És összesen már csak 10 perce van, hogy a mai játékban részt vegyen, keres a bejegyzést Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Ott kell hozzászólni a feltett kérdéshez, hogyha szeretné, hogy bedobjam nevét virtuális kalapunkba, és innen sorsolok majd. Így lehet esélye, hogy megnyerje itt a Best FM-en a Pizza Mafia játékában a Super Pizza menüt majd néhány perc múlva a hírek előtt. A Gusztóval és a bolognese pizzákkal ezek már holnap érkezhetnek az étkező asztalra, egy szombati ebédet vagy vacsit kiváltani. Miben érzi magát sikeresnek? Mi az, amit már elkönyvelt, hogy pipa, ez megvolt is. Tényleg le a kalappal előttem. Hát ilyen gondolatokat várok ebben az órában még.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mindjárt 4 óra le kell, hogy zárjuk a pizzás játékot, hiszen 4 órakor majd a közlekedés, és egy újabb játék indul itt a Best FM-en. Most azonban nézzük, hogy mire vagyunk büszkék, hiszen itt tettem fel kérdésemet a mai napra, melyet megtalált Facebook oldalunkon. Mit jelent önnek a siker az életben? Így vártam hozzá szólásait, és tényleg azért mélyebben szántó gondolatok is érkeztek az egyszavas válaszokon kívül. Elmondható, hogy összegezve az itt olvasottakat, hogy igazából mindenki a családjában érzi sikeresnek magát, pedig látnunk kell, hogy itt a legnehezebb teljesíteni szerintem. A melót talán senki nem emelte ki. Na nézzük, hogy kinek kedvezett Fortuna. Így hangzik az üzenet. A gyermekeim. De nagyon sok mindent elkönyvelhetünk sikernek. Hogy van hol aludnunk, hogy van mit ennünk, tudunk járni, látni. Ez mind siker. Ezekből, ha egy nincs, az szomorú, írta ezt Diana. Ma jó a nyertesünk, jó étvágyat kívánok. Holnaptól át is veheti a nyereményét a Pizza Mafiától. Köszönöm egész heti játékos kedvüket, figyelmüket. Hétfőn lesz újra Pizza Mafiás játék itt a Best FM-en. Most pedig jönnek a hírek.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A fuga miatt még ne váljatok el. Egy fürdőszoba felújítás még nem válók. Mielőtt összevesztek a bézs meg a tört fehér fugán, gyertek a Csempe és Kertáruházba. Csempék, falpanelek, inspiráló ötletek és 3D látványterv, hogy előre lásd, mi fog jól kinézni. Csempe és Kert, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Mi a fürdőszobát tervezzük, nem a békülést. Csendekert.hu.
3: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Balancingatlan.hu.
4: Választ a Nyíregyházi Egyetemet! Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Megjelent a Sertéspest is vármegyénkben. Versenyt hirdet a Nyíregyházi Egyetem, és hamarosan kezdődik a 97. ünnepi könyvhét. Kovács Rátai Andrea vagyok. Az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban. Az országos főállatorvos a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben. A hatóság a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására kéri. Az ASP a házi és vadon élő sertések súlyos vírusos betegsége. Az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor nem gyógyítható, és nem létezik ellene vakcina. Így a betegség jelenléte jelentős gazdasági károkat okozhat a sertéságazat számára. A Nébik nyomatékosan kéri a sertéstartókat, kiemelten a fertőzött területen, hogy továbbra is különös figyelmet fordítsanak a járványvédelmi előírások betartására. Örkény után szabadon egyperces gondolatok, pénz a jövőben. Generációk, technológia és tudatosság. Ezzel a címmel hirdetett pénzügyi versenyt a Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézete. Közölte az intézmény. A harmadik alkalommal meghirdetett pénzügyi témájú verseny célja a pénzügyi tudatosság fejlesztése a fiatalok körében. A videós pályázati anyagot június 7-éig várják. Bővebb információ az enye.hu oldalon. Jövő héten kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok Nyíregyházán. A szervező Móricz Zsigmond könyvtár színes programokkal készül. Tomaszowski Anita igazgató rádiónknak elmondta, június 10-én tartják a megnyitót.
6: Hály János József Attila díjas magyar író, drámaíró, költő lesz a vendégünk, és ő fogja megnyitni a ünnepi könyvhetet. Rengeteg könyvet írt, nem feltétlenül mindegyik egy könnyű olvasmány, de Hály János előadás módját nagyon-nagyon szeretjük, magával ragadó, és az irodalomról, a magyar irodalomról fantasztikus előadásokat tud tartani. Ezt követi majd a Dongó együttes.
5: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben fordulhat elő kisebb esőzápor. Általában mérsékelt lesz a légmozgás, de itt térségünkben előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban, kora reggel ismét találkozhatunk párás ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 4 óra után, ez továbbra is a legjobb zenei lista Nyíregyházán, garantáltam, jönnek a 90-esek, a 2000-esek, igazán jó dalok. 24 fok van odakint, a Summer Ace Night játékunk pedig elindul ebben az órában, az utolsó páros jegy, melyet odaadhatok majd.

Dale Henné énekelt, ez volt az Ég veled, aztán majd Rozzalával irány a diszkó, ez az Everybody's Free, melyet hallgattunk, és közben tájékozódunk, fókuszban a közlekedés, Derkovics utca, erről beszéljünk első körben, elkezdődött végre a felüljáró felé tartva a közműfedlapok szintbe helyezése. Volt egyébként néhány, mely már 4-5 centire meg volt süllyedve az aszfalt síkjából, úgyhogy azért mindenképpen ez időszerű. 30-as korlátozásokat, útszűkületet jelző táblákra is készüljön, meg kerülgetésre, arra szolgatásra, nagyon figyelmesen itt. Summer Race Night, egy kis autóversenyzés, méghozzá itt a piacon, egészen pontosan majd holnap 18 órai kezdettel, mely majd benzingüzzel, hangos motorokkal és mi egymással egy kis versenyzés élményével tölti meg ott a piac területét, egészen pontosan az autópiac területét. Ide van egy páros jegyem, melyet odaadhatok majd. A játékunk egész héten pörgött, és ma is SMS és Viber vonalunkra várom a megfejtést, 30 333 309, ha nem tudná, és akkor nézzük a beugró kérdést. Mit kell tenni, ha a biztonsági öv figyelmeztető jelzése megszólal? Ezt nem csak azok tudják, akik vezetnek, hanem akár egyébként, aki a hátsó ülésen vagy az agyós ülésen ül. Mondok három variációs lehetőséget ma is. Az A szerint hangosabbra kell kapcsolni a rádiót, B be kell kapcsolni a biztonsági övet, C ki kell kapcsolni a műszerfalat. A, B vagy C, küldje el üzenetként 30 333 103.

0: csak 10 perc. Na de előtte nézzük a játékot. Ha már a szombat estéről hallottunk egy dalt, akkor a szombat kora estére nézzünk egy jó kis programot. Egészen pontosan van egy játékunk, melyben páros jegyeket lehet nyerni. Pontosabban már csak egyet, hiszen péntek van. Na nézzük, hogy pontosan miről is szól ez. A Summer Ace Night a Nyíregyházi piacon június 6-án szombaton 18 órakor kezdődik ez. Lényegében ott az autópiac területén egy kis versenyzésről szól. Hát nyilvánvalóan a nagy motorok, a hangos motorok szerelmeseinek érdemes ide látogatni. Akár a fiú kíséretében, vagy baráti körben is egy tök jó elfoglaltság lehet ez. Hát ide hoztam egész héten páros jegyeket. Itt az utolsó kettő, mellyel kapcsolatban hozom a játék kérdést. Na nézzük. Mit kell tenni, ha a biztonsági öv figyelmeztető jelzése megszólal? Ma is mondok három variációs lehetőséget. Az A szerint hangosabbra kell kapcsolni a rádiót, a B szerint be kell kapcsolni a biztonsági övet, a C szerint ki kell kapcsolni a műszerfalat, A, B vagy C küldj el SMS Viber számunkra 30 333 103 9 mantránkat mindenki jól ismeri már. Csak 10 perc a folytatásban Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával. És hát a héten nem volt egyszerű a téma, hogyan tervezzük hatékonyan mozgáskultúránkat. Ez már ilyen lezáró akkordként érkezik kiegészítésül a héten hallottak mögé.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 3, 2, 1, rajt!
3: Június 6-án szombaton este 18 órakor rajtol a Summer Race Night autóverseny az Autokarma kupáért a Nyíregyházi Tokaji úti piac területén. Őrületes farulások, sztár vendégek, rally taxi, ne feledd most szombaton, Tokaji út autóverseny.
4: Választ a Nyíregyházi Egyetemet! Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
5: Kökény Attila és Rakoncai Viktor, ha újra látlak koncertturnéja, a Tokaj Fesztiválkatlanba érkezik. Egy este tele slágerekkel, érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Sztár vendég Lengyel Johanna. Jegyek a gag.jegy.hu oldalon. Kökény Rakoncai, június 6-a, Tokaj Fesztiválkatlan.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig a legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9. Best FM.
7: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
8: perc. Mondtam különben hét elején, hogy a mozgás spektrum az megint előtérbe került, és vissza fogunk térni erre a dologra. Ez jött el a mai nap folyamán. Köszöntöm a rádió hallgatókat a Csak 10 perc rovatban. Én most felvettem a kis csinos kis szvetteremet, a kis joggingomat, és innentől kezdve állok rendelkezésre. Dr. Móri Gyula, a telefon túloldalán, te is felvetted a szvetteredet?
9: Én már levettem. Levettem és lezuhanyoztam.
8: Akkor te már túl vagy a reggeli attitűd.
9: Na, hát ez egy nagyon fontos dolog.
8: Igen.
9: Igen. Én tudatosan mozgok. Mi volt eddig? Felkeltem, csináltam a munkámat, stb. Volt egy reggeli rutinom, azt ugye már többször elmondtuk, tehát nem ismételném meg. És aztán a nap végén pedig igyekeztem ugye a mozgást teljesíteni. Mi történt? A munka az rendben volt, a mozgás meg vagy összejött, vagy nem. Számtalanszor kimaradt. Számtalanszor. Vagy úgy is elmegyek, akármilyen fáradt vagyok, akármi van, és akkor volt egy késői mozgás, amiben hozott egy rossz alvást. Uh-huh. Tehát a következőt szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani. Korán kell a nap. És már érdemes mikor? Nekünk is korábban kelni. Hát most mindenféleképpen, és ha most megalapozod, nagy, sokkal könnyebb dolgod van, mert ha most ezt szokássá fejleszted, zárójel 42 nap, akkor igazából nem lesz problémát télen. Uh-huh. Egyáltalán nem lesz problémát télen. Én elmondanám, hogy hogy néz ki akkor nálam most ez az új reggeli protokoll, meg hogy mik kerültek bele, és megnézhetjük mindig összehasonlításként egy-egy résznél, hogy te ezt hogyan csinálod.
8: Kabaréra tehát emlékszel?
9: Mire?
8: Tehát a kabaréra.
9: Kabaréra hogy nem emlékeznék?
8: Mármint az, amikor ugye az a rész van benne, hogy a felkelés időpontja.
9: Nem tudom. Ja, attól függ.
8: Viszont történelmi választ akartak ráadni, de amúgy nem ugye az ébredésről van szó. Szóval, jó, tessék parancsolni, akkor mi a bioritmus? Igen.
9: A következőképpen néz ki. Én a reggeli ébredésemet kvázi mindig ugyanra teszem, még egyszer mondom, egy órán belüli eltérésekkel maximum, annál több nincs.
8: Milyen számot látunk ilyenkor az órán?
9: Na most ez attól függ, ezért mondtam, hogy attól ilyen, függ,
8: óra,
9: hogy mikor kezdődik a mikor kell elindulnom otthonról. Ahhoz képest teszem az ébredésemet, de általánosan azt mondom, hogy fél hat, és akkor ez az, ami mehet akár ötre, ha hamarabb kell indulnom, vagy mehet hatra, de fél hétnél később. De félkor akkor is fölkelek, ha semmi dolgom nincs, az a szombat van, vagy vasárnap. Jelzem, nagyon jó rajzfilmek vannak olyankor a tévében. Na, tehát van az ébredés, első a vércukormérés. Első és leges utolma. Megmérem a vércukromat, a vércukromat.
8: Ránézel a szenzorra, és már meg is van.
9: Hát ha van bent szenzor, akkor aktuálisan. Igen. Aztán pedig vizelet, hűrítés, és utána testsúlymérés. Én vérnyomást már nem mérek, mert mindig
8: minden nap méred a testsúlyot.
9: Minden áldott reggel. Minden áldott reggel.
8: Mert régebben volt olyan adás, amikor azt mondtuk, hogy évekkel ezelőtt, hogy hát
9: én mindig azt mondtam, hogy sokkal jobb, ha az ember látja a történéseket, és eszembe jut, hogy tegnap túledzettem magam, kicsit nehezebb vagyok, semmi baj. Több víz és társai. Tegnap megittam ezt, vagy nem ettem meg, ezt bevettem, nem vettem. Mindegy, tehát egy csomó minden befolyás, hogy tudom mi, hogy befolyás, minden reggel megnézem. Beveszem a speciális éggyomri táplálék kiegészítőimet, aztán sós vizet iszok legalább fél liter.
8: Soroljuk ezeket, igen.
9: Kiegészítős vizet, ami igazából fontos, és aztán jön a következő fázis, mert eddig nagyjából mindenkinek ugyanez, esetlegesen nincsenek benne ilyen sós vizek meg egyébként, de én javaslom, hogy víz reggel ébredésnél feltétlenül.
8: Mennyi az a
9: aztán,
8: víz?
9: Mondom, én fél liter vizet iszom, és ebbe vagy bizonyos táplálék kiegészítőket teszek, vagy egyszerűen simán bányászott sót 3 grammot is készen van.
8: Az igen.
9: Oké, aztán ez pár perc az egész reggeli rutin, és ezek után kvázi azonnal érje napfény az agyadat. Szemüveg, ablak és minden nélkül közvetlenül. És akkor én régen ilyenkor kiálltam egy kávéval a kezembe a teraszra, és bámultam a napot, és ez volt.
8: És mostanában már kávé nélkül is ugyanezt meg lehet tenni.
9: Nem, mostanában azt csinálom, hogy még teljesen álomkóros vagyok esetlegesen, ez az államittas még így fogalmaznék, de már veszem a cipőmet, veszem az este oda készített edzőruhát, és elindulok. És mindenképpen bele kell férnie 20 perc sétának, ami most már nem ilyen viszem a kutyust, aztán pisikéjél be.
8: Megkóstolgassuk már egymás főorvosul, hagyjuk már ezt, tehát nem az, persze, értem. Hanem ez megyek, egy ütemes, egy hatékony ez egy nagyon, mozgás.
9: Ez most már egy nagyon
8: egy 130-as pulzusig felkeljük.
9: Séta, biztos, hogy van minimum 20 perces, nagyon komoly ütemű séta, ez a minimum, és 20 emelet. Ez is a minimum.
8: 20 emelet.
9: 20 emeletnyi leföl, ugye ha valakinek van egyből 20 emelet, nekem nincs, nekem csak néhány van, és akkor azzal összerakom a 20 emeletet.
8: Tehát te felvered a házat azzal, hogy te leföl.
9: A ház senkit nem hallja, teljesen rendben van minden. És nagyon fontos, hogy ez ütemes séta. Tehát nagyon-nagyon komolyan megyek, és minden nap, és ez nagyon lényeges, minden nap kihozom a maximális terhelést, amit tudok, és nagyon lényeges, hogy minden héten meg kell döntenem az előző heti csúcsot valamikor.
8: Tehát ezt te méred akkor?
9: Ezt én mérem, másodperc. Tehát olyan, mintha úsznál, hogy van egy pont, amire rá kell csapnom a városnak egy bizonyos pontján, ott mérem az oda tartó út rész idejét, és utána a visszatartó út, és akkor végén, mikor becsapok egy indulási pontra, akkor, akkor állítom meg az órát. Másodperce mérem, és az én órám tud egy olyan funkciót, hogy
8: tehát akkor világbajnok leszel, Gyula, egy év múlva.
9: Nem az a lényeg, hogy világbajnok,
8: mindig
9: egészséges. Van még mit világbajnokoskodni. Nekem jelen pillanatban egy olyan 10 perces kilométerek az átlagok, és igazából tudok 9.35-öt, 9.05-öt, sőt már 8-assal kezdődő kilométereim is voltak, de mondjuk egy versenyző azért egy ilyen 15 kilométer per órával megy, ami mit jelent? 4 perces kilométereket körülbelül. Tehát van még hova fejlődni, nincs ezzel.
8: Gond. Én is mennék itt, csak Berci nem jön, tehát hogy...
9: Na, tudtam, hogy valami lesz, hogy csak Berci miatt, de akkor...
8: Jó, hát hogy néz ki az a séta, hogy én megyek, és akkor Berci meg 30 centire a föld felszínétől lobog.
9: Ez az anti Károly bácsi, ugye? Mert ott a fragment elől és Károly bácsi leveget, itt meg Tibi bácsi megy elől, és Berci leveg.
8: Igen.
9: Na, hát ez nagyon jó, akkor ezt is megfejtettük, hogy van egy ilyen. De az a lényeg, hogy én tényleg sétáltam korábban is, de sokkal lassabban, és nem volt ilyen gyors felfelés, tehát nekem ez most egy nagyon gyors gyaloglás korán reggel. És aki még nem csinálta, azért tényleg vigyázom, tehát ezt kipróbálod, akkor nagyon komolyan el lehet fáradni, tehát érdemes úgy kezdeni, egy 3 perc gyors séta, 3 perc normál váltakozva, és utána növelni a gyors séta mennyiségét. Úgyhogy lényeges, hogy ez a 90-100-as pulzus, ez nagyon jó egy regenerációs sétának, de ha igazán komolyabb sétát akarsz, akkor ott a 130-as pulzust el kell érni, hogy a szívizomra is legyen hatás. És ez 40 perc, akkor teljesen jó. És akkor így a reggeli rutin úgy áll össze, hogy van nagyjából 20 perc, amíg elindulok, mert megiszom, megeszem, megmérem és társai. Van a 40 perces séta és emelkedés, aztán egy 20 perc zuhanyzás, 10 perc öltözés és egy 30 perc reggeli. Ez nagyjából 2 óra, és innentől kezdve ugye tudom, hogy amikor el akarok otthonról indulni, ahhoz képest 2 órával hamarabb kell kelni.
8: De ez tök jó, ez tartható. Ez nagyon jó.
9: Én
8: ez
9: azt gondolom,
8: tetszik.
9: Hogy igen, és ez minden, mert mit kell csinálni? Igen, este lehet, hogy kevesebb tévét kell nézni, és egy picit hamarabb kell lefeküdni, de ha azt a 8 óra alvást nézzük, akkor az egy 9:30-es lefekvéssel a 5:30-os kelés teljesen rendben van. Ha. És mi a lényeg, hogy túl vagy az edzésen, nem marad el, és ennek a hatása meg lesz egész nap. Tehát ha te kipróbálod, akkor nem lesz senki, aki fel tudja vinni a vércukrodat, mert annyira nyugodt leszel tud mindig, az endorfin elárasztja a szervezetet, és onnantól kezdve ez teljesen jó. Ráadásul ez egy éggyomri edzés, ugye a mitokondriumoknak mindennek nagyon-nagyon komolyat használ. Vércukorra is van hatása ám, tehát nagyon komoly vércukor emelkedést hoz maga, amikor megcsinálod ezt a terhelést, de a raktárakból fog beömleni a cukor, ez nagyon fontos, és utána viszont még a reggelivel bevitt minimális szénhidrát, ha egyáltalán van, vagy ami átalakul a fehérjéből, az mind be fog menni a cukor raktárakba, és semmi nem emeli a vércukrot.
8: Jó.
9: Sőt, ez egész csökkenti. Tehát egy vércukor csökkentés lesz. Este még elmegyek, ez nagyon fontos, este még elmegyek egy 10-15 perces nagyon laza sétára, ahol az a lényeg, hogy 90-100-nál semmiképpen ne legyen több a pulzus, ez a jobb alvást segít. Na, amit még megcsinálok, az, hogy újabban elkezdtem ezt a nagyon kemény edzést, ehelyett a gyors gyaloglás helyett a többi napon, péntek, szombat, vasárnap biztosan, ha lehet még csütörtökön is, hegyre megyek, és akkor ott 150-160-as pulzus, és nagyon komoly oxigénhiány, egy anaerob mozgás jön, és ez megint elképesztő pozitív hatással van rá. Tehát készülök az úgynevezett Norvég 4x4-re, most ezt még nem tudom megcsinálni, de amit látok az, hogy látványosan kisebb pulzusom van ugyanazon a ponton, rövidebb idő után, mint mondjuk amikor kezdtem. Nagyon lényeges, hogy a terhelhetőségem nagyon nő, és most figyelj, felpörgetem 160-ra, akkor visszaveszem a tempót, és visszaejtem 109-ig, de mi a lényeg? Hogy nagyjából egy percen belül visszaesik. Tehát döbbenetes, ahogy a szívem engedi
8: ez
9: el.
8: Is mutatja azt, hogy mennyire vitális valaki, mert ugye ez egy mérőszám, hogy hogyan esik a pulzus.
9: TV, ami elképesztő élmény, és ilyet még nem történt velem, hogy futnom kellett fölfelé a hegyre, hogy meglegyen az a pulzus, amit el akartam érni, mert különben nem ment fönte.
8: Tehát már sima tehát sétával, vagy erőltetett
9: sétával
8: már nem éred el.
9: Fölfelé meredek hegyre, már nem elég. Ez hihetetlen jó érzés. Az igaz viszont, hogy olyan helyen is fáj másnap, tehát megtanultam, hogy milyen helyen vannak az emberben az izmok. Uh-huh. Tehát ezt el nem gondolná, teljesen szét tudja csapni az embert, izomláz, olmos mozgás, minden lesz másnap, de az a lényeg, hogy utána pedig regenerálódsz. Erre kell még figyelni, regenerálódási idő, és ezzel be is fejeztem, mert nagyon lényeges, hogy a reggeli edzések regenerálódási ideje nem lehet több, mint maximum 20 óra, de inkább 13-15 óra környékén tartom. Miért? Hogy már ha lehet másnap estére, újra estére regenerálódj, így van, jobban aludj, és már másnap újra tud ezt tenni. Viszont ha elmegyek egy nagyon komoly edzésre, ami hétvégente egy-kettő, vagy egy héten egy-kettő szokott lenni, tehát ilyen hegyi kerékpár, vagy bármi, akkor azért én össze tudok tekerni 35-40 óra regenerálódási időt, és az mindenképpen kell. De én ezt élvezem, és tudod, mit jelent, ha egy ilyen teljesítményhajszolást élvezni kezdesz? Az, hogy a tesztoszteron szinted emelkedik. Mérés nélkül is meg lehet mondani, hogy amikor a terhelést elkezded élvezni, az a tesztoszteron szintnek az emelkedés.
8: Tehát, hogyha sokat mozogsz és jól, akkor a szemöldököd összenő.
9: Na jó, hát de nem. Bárkinek összenőhet a szemöldöke.
8: De bocsánat, nem? Azt mondtad, hogy ez kell
9: az
8: nézni.
9: Az egy magas tesztoszteron szintet jelent. Így van, magas. Okay. Korábban erről beszéltünk, de mi a lényeg? A lényeg az, hogy bárki, te is elindulhatsz, csinálhatod, én teheted a nagyobb terhelést.
8: Brutálba csinálod. Tehát azért. Amit most elmondtál, ez szódavíz. Hát ez most, na, nem akartam belevágni, meg megszakítani. Ennyi, hát
9: na figyelj, te szódavíz, akkor most már nincs rá időnk, de a jövő héten ezt én akkor nagyon. Akkor viszont szabadon foglal. Jövő héten én jövök, mint szódavíz, jó. És te meg, mint kőkemény 24 éves.
8: Én még a mondásokat is átalakítottam, mostantól azt mondtam mindig, hogy türelem, tornaterem, tehát nálam ez így van, úgyhogy ennyi. Jövő héten összecsapunk, köszönjük a figyelmet. Tényleg letelt az időnk, mennünk el.
9: Menjünk meg.
8: Köszönjük, szia-szia.
9: Szervusz.
1: Csak 10 perc.
7: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.

Ők voltak a Magna Cum Laude mezőműsi énekelt a főnököm után. Nézzük, hogy mivel találkozhat az utakon. Zajlanak a járdafelújítási munkák a Sugár utcán, itt a csapadék csatorna kiépítése is gondot jelenthet. Ezzel is készül egy jó ideje, ez már aktív. A főutak mentén patkarendezési, jároktisztítási munkálatokra is számítania kell. Itt is kellő figyelemmel közlekedjen. Dózsa-György utca, Nyár utca irányába szabálytalan kanyarodás. Erre nagyon figyeljen a rendőrök, figyelmesen nézik itt is a szabálytalankodókat, és ne feledje, hogy ma is ellenőrizhetik rolleresként, motorosként vagy bringásként a kampány egész héten, majd vasárnappal bezárólag pörög. Pörög még a játékunk is a Summer Race Night-ra. Itt van velem az utolsó páros jegy, melyet odaadhatok virtuálisan, és ez majd a holnapkor esti programot színesítheti. Méghozzá a Nyíregyházi piacon, június 6-án szombaton, tehát holnap 18 órakor lesz ez a kis autóversenyzés, melyre mindenképpen érdemes odafigyelni. A beugró kérdést már hoztam néhányszor, utoljára fussunk neki. Mit kell tenni, ha a biztonság jöv figyelmeztető jelzése megszólal? Ennyire egyszerű a kérdés, szerintem mindenki azonnal rávágja a választ, de mégis hozok alternatívákat. Az A szerint hangosabbra kell kapcsolni a rádiót, a B szerint be kell kapcsolni a biztonságjövet, a C szerint ki kell kapcsolni a műszerfalat. Dönts el! Szerintem nagyon egyszerű. Várom az üzenetét A, B vagy C. 33 33 103

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 5 óra mindjárt jöttek a friss hírek, Andi tájékoztat minket, és ezzel pedig le is záródik a játékunk. De még előtte nézzük meg, hogy mi a helyzet a Brent olaj kapcsán. Nagyon kettős az info, ugyanis a benzin csökken 4 forinttal, míg a gázolajért 3 forinttal többet kell fizetni. Ez ugye majd szombattól aktualizálódik a kutakon. A nem védett árat tekintve 6,46 a benzin, 671 a gázolaj. Ez azért durván 50 forinttal, ami mindig drágább, mint a védett ár. A Brent olaj 97 dolláron van. Ez nagyjából az elmúlt hetek mérlege, hol drágul, hol csökken az ára, nagyjából 100 dollár környékén mocorgunk. Egy kicsit rontott a forint, méghozzá 2 forintot mindösszesen, 306 forint az USA dollárral szemben a magyar fizetőeszköz. Infok pipa, nézzük a játékot. Arra voltam kíváncsi a mai napon, hogy mit kell tenni, ha a biztonsági öv figyelmeztető jelzése megszólal. Ugye a helyes válaszok kapcsán volt A, B vagy C variáció, és ezt kellett a betűjelet egy teljes névvel kellett elküldeni. SMS és Viber számunkra 3333-1039. Sorsoltam, meg is van a nyertesünk. Ildikó lehet az, akinek az utolsó páros jegyet odaadhatom, mindjárt kapom is a telefont, és megpróbálom utolérni, egyeztetni, hogy veheti át a nyereményét. Gratulálok, jó szórakozást kívánok. Mi meg folytatjuk hírekkel.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhetők. Valanszingatlan.hu.
3: A fuga miatt még ne váljatok el. Egy fürdőszoba felújítás még nem válók. Mielőtt összevesztek a bézs meg a tört fehér fugán, gyertek a Csempe és Kertáruházba. Csempék, falpanelek, inspiráló ötletek és 3D látványterv, hogy előre lásd, mi fog jól kinézni. Csempe és Kert, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Mi a fürdőszobát tervezzük, nem a békülést. Csempekert.hu.
4: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés. Kineszil számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
5: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Egyre több a pollen a levegőben, sikeres pályaorientációs nap a Móriczban, és több száz alsós rajzolt a víztorony melletti parkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. A pázsit fűfélék, fenyőfélék és csalánfélék is okozhatnak most tüneteket az arra érzékenyeknél. Csajbók Valéria nyíregyházi tüdőgyógyász allergológus főorvosat a hallgatóknak néhány tanácsot, amit az allergiásoknak érdemes megfogadni a tüneteik mérséklésére.
7: Az a lényeg, hogy ne vigyük be magunkkal estére az ágyunkba a pollent, például a hajunkon, a szakálunkon, a bajuszunkon. Ezt szoktam is mondani, hogy ha megtehetjük, minden este mossunk hajat, mossuk le a szakál bajuszt kifejezetten. Öblítsük ki az orrüregeket, ne terítsük ki a ruhát, ne terítsük ki az ágyneműt a szabadba, mert arra egész nap rárakódik a pollen, ezt bevisszük este a hálószobába, és folyamatosan ontja felénk a pollent. Szoktuk mondani a betegeknek, hogy a legpuritánabb legyen a hálószobája, ne tartalmazzon állati tollat tartalmazó ágyneműt, legyen antiallergén az ágyneműje, a húzata, ne legyen suba, ne legyen szőttes, ne legyen szárazvirág, sőt, ne legyen élővirág sem, mert az meg penészgombát termelhet, tehát minimál allergén terhelés legyen egy hálószobában.
6: Pályaorientációs napot tartottak a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskolában. A cél az volt, hogy a tanulók minél szélesebb körű ismereteket szerezzenek a továbbtanulási lehetőségekről, valamint a különböző szakmák és hivatások világáról. Az idei rendezvényen az iskola tanulói mellett a tagintézmények diákjai is részt vettek, tudatta közleményében az iskola. A résztvevők interaktív bemutatók, szakmai ismertetők és gyakorlati foglalkozások segítségével nyerhettek betekintést a különböző pályák sajátosságaiba. A tanulók kipróbálhatták a kiállított eszközöket, felszereléseket, miközben első kézből kaphattak információkat a meghívott szakemberektől. Gyereknapi rajzolást rendeztek a víztorony melletti parkban. A nyíregyháza.hu azt írja, közel 300 kisdiák vett részt a programon. A rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy a gyerekek közösen alkossanak és élményekkel gazdagodjanak. A rajzoláshoz szükséges eszközöket a szervezők biztosították. Emellett kézműves foglalkozások és játékos programok is várták a gyerekeket. A résztvevők a szabadban alkothattak, ami külön örömet jelentett, hiszen az időjárás végül kedvezett a programnak. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben fordulhat elő kisebb esőzápor. Általában mérsékelt lesz a légmozgás, de itt térségünkben előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban, kora reggel ismét találkozhatunk párás ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

3 perccel járunk 5 óra után. Ez a 60 perc még előttünk, benne a legnagyobb dalokkal, odakint egyébként 24 fok van, olyan esős érzésünk van, de az előrejelzésekben majd a hajnali percekig nem igazán látni semmit. Junior Jack jön.

Az önkormányzat idei tavaszi fejlesztési csomagja mintegy 520 millió forintos saját forrásból finanszírozott a város, mely 30 helyszínt érintett, közel 29 már el is készült, a Sugár utcai felújítás zajlik még várhatóan. Június végére itt is befejeződnek a munkálatok, és tényleg látszik is a végeredmény, és még ugye most kezdődnek az aknafedlapok szintbehelyezésére irányuló munkálatok, például Derkovics utcán, ezt így hozzátettem. Szóval ez pörög a városban, vagy pörgött a városban kiegészítéseket. Most is olvashat a Best FM oldalán, jön a Hófehér Jaguár, na meg Sugababes és a valahányszor a Follow the Flow-tól.

0: A Maroon 5 dala után egy kis közlekedés, egészen pontosan közlekedésfejlesztés. A cikket a nyíregyháza.hu-n találja. Egyébként ez egy kérdőív. Nyíregyháza a megyei jogúváros önkormányzata felülvizsgálja a fenntartható városi mobilitási tervét, melynek célja az életminőség javítása, a környezetkímélő fenntartható városi közlekedés irányába a történő elmozdulás. Itt kiemelt figyelmet fordítanak a lakosság igényére, illetve a partnerekére is. Így pedig arra kérnek minket, hogy véleményezzük Nyíregyháza a megyei jogúváros fenntartható városi mobilitási tervének egyeztetési anyagát, melyet egyébként egy linken keresztül megtalál a nyíregyháza.hu-n. Aztán remélem, hogy segít mondjuk a parkolási problémákat, vagy esetleg a közlekedési problémákat ez megoldani. Érdemes tehát olvasgatni, tájékozódni. Dr. Béres dalát hallgatjuk csak még egyszer, a Destiny's Child és majd Magdi légzése is mindjárt.
1: Utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Ez volt a Stan Dido-val, Eminemmel, és majd a Random Trip folytatja. Előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Fokuszom már a szombat. Hát úgy néz ki, hogy a hajnal perceiben várunk egy gyenge esőt, ennek 30%-a valószínűsége. Nagyjából 9 óráig bezárólag jöhet az égi áldás, locsolva a földeket, melyre óriási a szükség. A szél az északkeleti és a reggeli percekben, aztán majd nagyjából 10 órától kezd el felszakadozni a felhőzet. 25 fokot remélhetünk a legmelegebb órákban, egész napunkat az északias mérsékelt szél kísérés. 4 órától lesz már napos az idő, akkor már majd a felhők tovább haladnak. Nézzünk kalendárium adatokat is. Holnap 6-a Norbert Szintiával Kolossal ünnepel. Ez a D-nap, ugye ekkor volt a szövetségesek partra lépése. Erre is emlékezünk is. Hozom a dalokat a folytatásban Random Trippel, a zene benned, a Summertime, DJ Jazzy Jeff-fel, itt a legnagyobbak között.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És már ennyi ez a finish vonal, melyet másodperceken belül én átlépek, és irány haza jó pihenést kívánok mindenkinek. A szombat délután, meg a vasárnap délután is a miénk, pont úgy, ahogy a hétköznap délutánok is. Én számítok megtisztelő figyelmére, holnap 2-kor találkozunk infókkal. Jó dalokkal jövök majd akkor is, számítok figyelmére, Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: Kökény Attila és Rakoncai Viktor, ha újra látlak koncertturnéja, a Tokaj Fesztivál katlamba érkezik. Egy este teles lágerekkel, érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Sztár vendég Lengyel Johanna. Jegyek a gag.jegy.hu oldalon. Kökény Rakoncai, június 6-a, Tokaj Fesztivál katlan.
4: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Balancingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Mesterséges intelligencia az oktatás szolgálatában. Cseh és magyar diákok építettek nemzetközi kapcsolatokat, és véget ért a kispályás labdarúgó bajnokság. Kovács Rádai Andrea vagyok. A mesterséges intelligencia az oktatás szolgálatában. Zsigó Zsolt AI nagykövet tartott előadást a Nyíregyházi SC Bencs László szakképzőiskola tantestülete számára, közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A résztvevők betekintést nyerhettek a mesterséges intelligencia világába, megismerhették az AI alapú eszközök gyakorlati alkalmazását, valamint azt, hogyan támogathatják ezek a technológiák a pedagógusok mindennapi munkáját és a tanulók fejlődését. A program lehetőséget adott arra is, hogy közösen gondolkodjanak az oktatás jövőjéről, a digitális kompetenciák fejlesztéséről, valamint az innovatív tanítási módszerek szerepéről. Nemzetközi kapcsolatokat építettek a magyar diákok. Az Erasmus Plus akkreditáció a köznevelési szektorban program keretében a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola diákjai és pedagógusai tavasszal nemzetközi mobilitási programokon vettek részt Csehországban és Magyarországon, közölte az iskola. A hét során a résztvevők a Digitális Tudásközpontban robotikai és 3D nyomtatási foglalkozásokon vettek részt. Ellátogattak a Nyíregyházi Állatparkba, valamint természetismeret és fenntarthatósági programokon dolgoztak együtt, vegyes csoportokban. A Honvédelmi Élményközpontban VR-szimulátorokat és drónreptetést próbálhattak ki. Az utolsó napon pedig népdalokat tanultak, sportfoglalkozásokon és kreatív workshopokon vettek részt. A kispályás bajnokság szuperdöntőjét rendezték a napokban Nyíregyházán. A Nyíregyházi Sportcentrum közölte, 1200 mérkőzést játszottak az együttesek a döntő előtt. A városi stadionban történt fejlesztéseknek köszönhetően műfűben is rendeztek meccseket. A bajnokságban egykori NB1-es és NB2-es játékos is pályára lépett. A 9 bajnok közül végül a Pásztor Team Tímár együttese lett a győztes, megelőzve az MB Kandalló és az MB Kandalló öregfiúk együttesét. Már lehet jelentkezni a következő szezonra is. Bár a kispályás bajnokság most véget ért, nyáron ismét megrendezik a strandfoci tornát Sóstón. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben fordulhat elő kisebb esőzápor. Általában mérsékelt lesz a légmozgás, de itt térségünkben előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban, kora reggel ismét találkozhatunk párás ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megjelent a Sertéspest is Vármegyénkben. Versenyt hirdet a Nyíregyházi Egyetem, és hamarosan kezdődik a 97. ünnepi könyvhét. Kovács Rátai Andrea vagyok. Az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban. Az országos főállatorvos a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben. A hatóság a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására kéri. Az ASP a házi és vadon élő sertések súlyos vírusos betegsége. Az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor nem gyógyítható, és nem létezik ellene vakcina. Így a betegség jelenléte jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazat számára. A NÉBIH nyomatékosan kéri a sertéstartókat, kiemelten a fertőzött területen, hogy továbbra is különös figyelmet fordítsanak a járványvédelmi előírások betartására. Örkény után szabadon egyperces gondolatok, pénz a jövőben. Generációk, technológia és tudatosság. Ezzel a címmel hirdetett pénzügyi versenyt a Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézete. Közölte az intézmény. A harmadik alkalommal meghirdetett pénzügyi témájú verseny célja a pénzügyi tudatosság fejlesztése a fiatalok körében. A videós pályázati anyagot június 7-éig várják. Bővebb információ az enye.hu oldalon. Jövő héten kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok Nyíregyházán. A szervező Móri Zsigmond könyvtár színes programokkal készül. Tomaszowski Anita igazgató rádiónknak elmondta, június 10-én tartják a megnyitót.
3: Hály János József Attila díjas magyar író, drámaíró, költő lesz a vendégünk, és ő fogja megnyitni a ünnepi könyvhetet. Rengeteg könyvet írt, nem feltétlenül mindegyik egy könnyű olvasmány, de Hály János előadás módját nagyon-nagyon szeretjük, magával ragadó, és az irodalomról, a magyar irodalomról fantasztikus előadásokat tud tartani. Ezt követi majd a Dongó együttes.
2: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben fordulhat elő kisebb esőzápor. Általában mérsékelt lesz a légmozgás, de itt térségünkben előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban, kora reggel ismét találkozhatunk párás ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel mixben. A lemezjátszóknál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Egyre több a pollen a levegőben, sikeres pályaorientációs nap a Móriczban, és több száz alsós rajzolt a víztorony melletti parkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. A pázsitfűfélék, fenyőfélék és csalánfélék is okozhatnak most tüneteket az arra érzékenyeknél. Csajbók Valéria nyíregyházi tüdőgyógyász allergológus főorvosat a hallgatóknak néhány tanácsot, amit az allergiásoknak érdemes megfogadni a tüneteik mérséklésére.
3: Az a lényeg, hogy ne vigyük be magunkkal estére az ágyunkba a pollent. Például a hajunkon, a szakálunkon, a bajuszunkon. Ezt szoktam is mondani, hogy ha megtehetjük, minden este mossunk hajat, mossuk le a szakál bajuszt, kifejezetten öblítsük ki az orrüregeket, ne terítsük ki a ruhát, ne terítsük ki az ágyneműt a szabadba, mert arra egész nap rárakódik a pollen, ezt bevisszük este a hálószobába, és folyamatosan ontja felénk a pollent. Szoktuk mondani a betegeknek, hogy a legpuritánabb legyen a hálószobája, ne tartalmazzon állati tollat tartalmazó ágyneműt, legyen antiallergén az ágyneműje, a húzata, ne legyen suba, ne legyen szőttes, ne legyen szárazvirág, sőt, ne legyen élővirág sem, mert az meg penészgombát termelhet, tehát minimál allergén terhelés legyen egy hálószobában.
2: Pályaorientációs napot tartottak a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskolában. A cél az volt, hogy a tanulók minél szélesebb körű ismereteket szerezzenek a továbbtanulási lehetőségekről, valamint a különböző szakmák és hivatások világáról. Az idei rendezvényen az iskola tanulói mellett a tagintézmények diákjai is részt vettek, tudatta közleményében az iskola. A résztvevők interaktív bemutatók, szakmai ismertetők és gyakorlati foglalkozások segítségével nyerhettek betekintést a különböző pályák sajátosságaiba. A tanulók kipróbálhatták a kiállított eszközöket, felszereléseket, miközben első kézből kaphattak információkat a meghívott szakemberektől. Gyereknapi rajzolást rendeztek a víztorony melletti parkban. A nyíregyháza.hu azt írja, közel 300 kisdiák vett részt a programon. A rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy a gyerekek közösen alkossanak és élményekkel gazdagodjanak. A rajzoláshoz szükséges eszközöket a szervezők biztosították. Emellett kézműves foglalkozások és játékos programok is várták a gyerekeket. A résztvevők a szabadban alkothattak, ami külön örömet jelentett, hiszen az időjárás végül kedvezett a programnak. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben fordulhat elő kisebb esőzápor. Általában mérsékelt lesz a légmozgás, de itt térségünkben előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban, kora reggel ismét találkozhatunk párás ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazatalál.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon szóval nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mesterséges intelligencia az oktatás szolgálatában. Cseh és magyar diákok építettek nemzetközi kapcsolatokat, és véget ért a kispályás labdarúgó bajnokság. Kovács Rádai Andrea vagyok. A mesterséges intelligencia az oktatás szolgálatában. Zsigó Zsolt AI nagykövet tartott előadást a Nyíregyházi SC Bencs László szakképzőiskola tantestülete számára, közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A résztvevők betekintést nyerhettek a mesterséges intelligencia világába, megismerhették az AI alapú eszközök gyakorlati alkalmazását, valamint azt, hogyan támogathatják ezek a technológiák a pedagógusok mindennapi munkáját és a tanulók fejlődését. A program lehetőséget adott arra is, hogy közösen gondolkodjanak az oktatás jövőjéről, a digitális kompetenciák fejlesztéséről, valamint az innovatív tanítási módszerek szerepéről. Nemzetközi kapcsolatokat építettek a magyar diákok. Az Erasmus Plus akkreditáció a köznevelési szektorban program keretében a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola diákjai és pedagógusai tavasszal nemzetközi mobilitási programokon vettek részt Csehországban és Magyarországon, közölte az iskola. A hét során a résztvevők a Digitális Tudásközpontban robotikai és 3D nyomtatási foglalkozásokon vettek részt. Ellátogattak a Nyíregyházi Állatparkba, valamint természetismeret és fenntarthatósági programokon dolgoztak együtt, vegyes csoportokban. A Honvédelmi Élményközpontban VR-szimulátorokat és drónreptetést próbálhattak ki. Az utolsó napon pedig népdalokat tanultak, sportfoglalkozásokon és kreatív workshopokon vettek részt. A kispályás bajnokság szuperdöntőjét rendezték a napokban Nyíregyházán. A Nyíregyházi Sportcentrum közölte, 1200 mérkőzést játszottak az együttesek a döntő előtt. A városi stadionban történt fejlesztéseknek köszönhetően Műfűben is rendeztek meccseket. A bajnokságban egykori NB1-es és NB2-es játékos is pályára lépett. A 9 bajnok közül végül a Pásztor Team Tímár együttese lett a győztes, megelőzve az MB Kandalló és az MB Kandalló öregfiúk együttesét. Már lehet jelentkezni a következő szezonra is. Bár a kispályás bajnokság most véget ért, nyáron ismét megrendezik a strandfoci tornát Sóstón. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben fordulhat elő kisebb esőzápor. Általában mérsékelt lesz a légmozgás, de itt térségünkben előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban, kora reggel ismét találkozhatunk párás ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

parton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaeton. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maradtom.

0: tre, quattro.
1: Mindenből
2: a legjobb átadjuk.
1: A leghallgatottabbak.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Vegy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Szép estét, Nyíregyháza!
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Like no other.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megjelent a Sertéspest is Vármegyénkben. Versenyt hirdet a Nyíregyházi Egyetem, és hamarosan kezdődik a 97. ünnepi könyvhét. Kovács Rátai Andrea vagyok. Az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban. Az országos főállatorvos a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben. A hatóság a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására kéri. Az ASP a házi és vadon élő sertések súlyos vírusos betegsége. Az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor nem gyógyítható, és nem létezik ellene vakcina. Így a betegség jelenléte jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazat számára. A NÉBIH nyomatékosan kéri a sertéstartókat, kiemelten a fertőzött területen, hogy továbbra is különös figyelmet fordítsanak a járványvédelmi előírások betartására. Örkény után szabadon egyperces gondolatok, pénz a jövőben. Generációk, technológia és tudatosság. Ezzel a címmel hirdetett pénzügyi versenyt a Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézete. Közölte az intézmény. A harmadik alkalommal meghirdetett pénzügyi témájú verseny célja a pénzügyi tudatosság fejlesztése a fiatalok körében. A videós pályázati anyagot június 7-éig várják. Bővebb információ az enye.hu oldalon. Jövő héten kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok Nyíregyházán. A szervező Móricz Zsigmond könyvtár színes programokkal készül. Tomaszowski Anita igazgató rádiónknak elmondta, június 10-én tartják a megnyitót.
3: Hály János József Attila díjas magyar író, drámaíró, költő lesz a vendégünk, és ő fogja megnyitni a ünnepi könyvhetet. Rengeteg könyvet írt, nem feltétlenül mindegyik egy könnyű olvasmány, de Hály János előadás módját nagyon-nagyon szeretjük, magával ragadó, és az irodalomról, a magyar irodalomról fantasztikus előadásokat tud tartani. Ezt követi majd a Dongó együttes.
2: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben fordulhat elő kisebb esőzápor. Általában mérsékelt lesz a légmozgás, de itt térségünkben előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban, kora reggel ismét találkozhatunk párás ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb

0: az egyedüllét. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes.
2: Nagyon szeretjük.
1: Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM

0: Stefan.
1: Stefan. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok. 100-3.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Get free of the vibe and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a best

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.